0: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készülnek.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.

0: Emlékszel? Nyáron a derékig érő fűben és az erdei tornapályán játszottunk. Mégsem lettünk kiütésesek, és nem tört ránk allergiás roham. Emlékszel? A kakaóban nem volt A, B, C, D és E vitamin. Viszont Bedekónak hívták, és már ez is elég volt a boldogságunkhoz. Emlékszel? Pityóka szedés, trapper, farmer, Dunakavics, boci csoki, kubai narancs, Junoszt TV, gyárlátogatás, stb. Emlékszel? Mi még a pulóvereinket szagos szappannal illatosítottuk, és legalább két napig érezted, hogy merre jártál vele. Emlékszel? A legjobb tanulók zánkán nyaraltak, és két hét után sem vágytunk haza.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best

0: azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy nagyon szeretem volna mindig a beszteszem.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz meg.
2: Ez a 103.5

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: tudom, hogy akarod.
1: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
2: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
3: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Jó reggelt, Nyíregyházom!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM. Best.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
1: Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

0: Nagyon jól vesztem, és a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmárberekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
2: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmárberekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltók munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
1: És most néhány szó az időjárásról. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet és helyenként záporok,

0: Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb. A hétfő hajnal pedig mindössze 10 fokosnak ígérkezik. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban. Most a kavicsok közé vinnélek magam.
1: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
2: Most jó, elsodott az éjjel, táncoljunk még a hajnalim széjjel.
3: Best FM.
4: Lejátsszuk a legújabb,
3: a legismertebb,
4: a legszerethetőbb zenéket.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Egy sokak által várt és nagyon népszerű dologról fogunk a mai nap folyamán beszélgetni, és egy olyan szakember a vendége a stúdióban a rádiónak, aki ennek a egész területnek speciálisan is szaktudója. Én Szakács Tibor vagyok, köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Csajbók Valéria lesz a beszélgetőtársam, tüdőgyógyász, allergológus, főorvos. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszöntöm itt a stúdióban.
3: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Allergia. Mondhatjuk-e azt, hogy népbetegség manapság, hiszen most már azt gondolom legalábbis, hogy egyre több ember az, aki ilyen típusú tünetekkel folyamatosan jelentkezik, és ilyen problémákkal.
3: Biztonsággal mondhatjuk, hogy népbetegség, bár pontos statisztikai adatok nincsenek, mert ez nem egy bejelentésre kötelezett megbetegedés, de hát tapasztaljuk, ha csak a városban járunk, vagy a környezetünkben, hogy egyre több a tüsszögő allergiás beteg.
2: Ha már tüsszögünk, akkor miért tüsszögünk? Mert ugye az alapkérdés az az, hogy ez most hirtelen honnan jött ez az allergia, milyen múlt?
3: Na most az allergia mindig is létezett. Vannak feljegyzések, eperallergia még az ókorból, vagy egyik császárunk rovarméreg allergiában halt meg. Tehát ez egy nagyon régi megbetegedés. Ennek az előfordulása nyilván az urbanizációval, a lakosság tömörülésével, egyhelyre tömörülésével fokozatosan növekszik. Levegőszennyezettség, minél kevesebb a természet közeli élmény, be vagyunk zárva egy zárt, úgymond városi közösségbe. Allergiának tulajdonképpen sok formája van. Mi tüdőgyógyászok a légúti allergiás megbetegedésekkel foglalkozunk, de vannak gastrointestinális allergiás betegségek, illetve a bőrgyógyászati allergiás megbetegedések.
2: Ebből most az átlagember ugye azt fogja leszűrni, hogy tüsszögök, prüszkölök, folyik az orrom, de mindenféleképpen rosszabbul vagyok, ugye?
3: Tehát az allergia kifejezés tulajdonképpen egy másképp reagálás. Egy környezetünk normálisan meglévő ingerre a megszokottól eltérően másképp, hevesebben reagálunk. Ez a reakció, ami folyik az orrunk, tüsszögünk, viszket a szemünk, ez mind arra törekszik, hogy a bekerült allergént kijuttassuk a szervezetünkből.
2: Tehát akkor az emberi test okos, és már is védekezik ellene.
3: Okos, túlreagál.
2: Túlreagál. Ezek a reakciók mindenkinél ugyanolyanok?
3: Tólig változik. Tehát vannak enyhe tünetek, és vannak az igen erős kifejezett tünetek, ami az allergiás aszmába torkolhat. Tünetek enyhék, és mindenkinél más. Függ kortól, nemtől, környezetszennyeződéstől, lakáskörülményektől. Tehát nagyon sok minden összetevője van, amitől függ. Enyhe, és egész súlyos eset is előfordul.
2: Ez nem csökken véletlenül? Nem
3: csökken, nő az allergiás megbetegedések száma, mert az allergia újra termeli önmagát. Ha egyik szülő allergiás, akkor kb. 30% eséllyel a gyerek is allergiás lesz, ha mind a kettő, az már 60%. Egy éves kor fölött szoktunk allergiáról beszélni, vagy egyáltalán allergiás tüneteket vizsgálni gyereknél. Nőknél talán gyakoribb, városi lakosságnál az előbb elmondottak alapján talán gyakoribb. Először is azt kell, hogy mondjam, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy mire vagyunk allergiások. A meglévő allergéneket két nagy csoportra osztjuk, vannak a szezonális allergének, és vannak a perineális, egész évben meglévő allergének. A szezonális allergének itt nyilván a pollenek, amik meghatározott sorrendben lépnek be. Most éppen a mogyoró, az éger, a nyírfa, ami allergént okozhat, illetve a barka, de jönnek a fűfélék, majd jönnek a gyomnövények. Egész évben fennálló allergénekről akkor beszélünk, amikor ezek az allergének egész évben érik az emberi szervezetet. Itt elsősorban a házi poratkát, az atkát, a tollat, az állati szőröket, illetve az állatoknak nem csak a szőre, hanem a nyála, ürüléke is allergizál.
2: Tehát akkor tulajdonképpen, ha együtt élünk egy házi kedvenccel egy lakásban, akkor nem biztos, hogy jót teszünk magunknak, hiszen nem is biztos, hogy tudjuk, hogy allergiásak vagyunk-e rá, vagy valamiére.
3: Igen, én ezt mindig szoktam mondani, hogy az allergiás beteg, vagy az arra hajlamos beteg ne tartsa a lakásában házi kedvencet. Mert van olyan, hogy csak a hajlamunk van meg az allergiára, de ezt a hajlamot nem bombázzuk azzal, hogy folyamatosan mondjuk macskaszőrtől, kutya, aranyhörcsök van a környezetünkben, akkor lehet, hogy ez nem manifestálódik, nem fejlődik ki.
2: Az élet folyamataink, ugye a bioritmusunk adja azt a kérdést, hogy mennyivel kell másabbul gondolkodni egy allergiás betegnek, például étkezés, folyadékbevitel, vagy egyebek kapcsán, vagy ez teljesen mindegy, hogy mit fogyasztunk?
3: Tehát, mint említettem, ki kell vizsgálni, hogy mire vagyunk allergiásak. Minden allergológusnak az első és legfontosabb tanácsa, hogyha olyan allergénnel állunk szemben, ami kiküszöbölhető, mondjuk egy macskaszőr, állati szőrtól, akkor ezt egyszerűen ki kell küszöbölnünk a környezetünkből, ki kell vonnunk. Pollenek esetén nyilván ez nem lehetséges, itt meg kell tanulnunk a különböző gyógymódokat, illetve az különböző orvosi tanácsokat meg kell tartani. A gyógymód nyilvánvalóan gyógyszeres kezelés, illetve különböző fizikoterápiás kezelések. Szoktunk olyan tanácsokat adni, hogy pollenmentes környezetbe menjen az ember, mondjuk akkor menjen, ha teheti, nyaralni, akkor menjen a hegyekbe, amikor éppen itt tombol a parlagfű.
2: Segíthet-e az például, most csak ilyen keresztkérdést fogok feltenni, hogy például amikor ilyen típusú pollen szezon van, akkor például minden nap hajat mosunk. Mert hát ugye az is cél, hogy ugye ezeket ne tartsuk otthon.
3: Tehát az a lényeg, hogy ne vigyük be magunkkal estére az ágyunkba a pollent. Például a hajunkon, a szakálunkon, a bajuszunkon. Ezt szoktam is mondani, hogyha megtehetjük, minden este mossunk hajat, mossuk le a szakál, bajusz kifejezetten, öblítsük ki az orrüregeket, ne terítsük ki a ruhát, ne terítsük ki az ágyneműt a szabadba, mert arra egész nap rárakódik a pollen, ezt bevisszük este a hálószobába, és folyamatosan ontja felénk a irritáló pollent.
2: Tehát tulajdonképpen egy ilyen beteg számára mondhatjuk különben, hogy ő beteg? Vagy pedig csak tüneteket
3: hordoz? Allergiás beteg.
2: Allergiás beteg, így van. Tehát az ő számukra azért segíthet az, hogyha a napnak bizonyos részét, akár mondjuk az éjszakát is, nem allergizáló környezetben fogja tölteni.
3: Természetesen szoktuk mondani a betegeknek, hogy a legpuritánabb legyen a hálószobája, ne tartalmazzon állati tollat tartalmazó ágyneműt, legyen antiallergén az ágyneműje, a húzata, ne legyen suba, ne legyen szőttes, ne legyen szárazvirág, sőt, ne legyen élővirág sem, mert az meg penészgombát termelhet, tehát minimál allergén terhelés legyen egy hálószobában.
2: Vannak-e esetlegesen olyan tapasztalataik az ilyen típusú gyógymódoknál, amikor említette a gyógyszert, hogy ezekhez hozzá lehet-e szokni például?
3: Nagyon jól mondta, ezek a betegek szenvednek. Ez nem egy halálos betegség, viszont az életminőséget rendkívül rontja. Hogy képzeljen el egy sebészt, aki nem tud operálni, mert folyik az orra tüszök, vagy bármelyik munkaterületen mondhatnánk ezt. Mi természetesen az allergén megvonást követően gyógyszeres kezelést alkalmazunk. Kell ehhez szakmai tapasztalat, bizonyos ráérzés, hogy melyik betegnek milyen antihisztamin tartalmú gyógyszert adunk, mert elsősorban a tablettás formát adunk, és akkor próbáljuk mi is azokat a területeket kezelni, ahol az allergia támad. Tehát adunk perosz szájon átadandó antihisztamint, adunk orsprét, illetve adunk szemcseppet.
2: Kinőhető az allergia? Hogy azt mondja valaki, hogy én most fiatal középkorosztály vagyok, és akkor most mit tudom én most allergiás megbetegedésbe szenvedek, de hát mondjuk 10-15 év, aztán majd keresztül megy rajtam.
3: Szoktam mondani, hogy nem gyógyítható betegség, de nem szabad ettől megijedni. Vannak szakaszok, vannak tünetek, amikor tünetmentesebb a beteg, lehet, hogy egy jobb élethelyzetbe kerül, hormonális változása van, terhesség, szoptatás, menopauza, tehát sok minden befolyásolja azt, hogy mikor, milyen aktívak ezek a tünetek. Az allergiás mechanizmus, ha egyszer elkezdődött, az megmarad. Sőt, egy ilyen dominóerv szerint van, elkezdjük egy fűpollen allergiát, és akkor 10 év múlva megcsináljuk a bőrtesztet, az égvilágon minden allergiás. És ilyenkor megijednek a betegek, de szoktam mondani, hogy nem a bőrpróbát kezeljük, hanem a tünetet. Tehát csak azt az időszakot, amikor tünetes. Kereszt allergia létezik, tehát bizonyos pollenek génszerkezete hasonlít bizonyos ételek génszerkezetéhez, erre vannak kereszt allergiára táblázatok, amit oda szoktunk adni a betegnek, hogy figyeljen oda, ha mondjuk például parlagfűre allergiás, akkor sajnos pont akkor érő görög sárgalinnye, paradicsom nem nagyon ehető, mert fokozhatja a panaszait. Allergia, mint említettem, egytőről fakad. Tehát a lényege mind az étel, bőr, légúti allergiának, hogy másképp reagál a szervezet. Tehát allergiás betegek egy normál ételre, vagy egy kontakt fémre másképp reagálnak, mint akik nem allergiás mechanizmusú betegek.
2: Ha a gyermekemnek szeretnék segíteni, mert mondjuk allergiás beteg lesz, akkor mire figyeljünk nagyon-nagyon már egy gyermeknél?
3: Tehát ha már megvan a betegség? Ha megvan a betegség, akkor mindenképpen ne tartsunk házi állatot, mert említettem, hogy egy dominó módszer szerint akkor előbb mindenre. Ne tartsunk házi állatot a lakásban, minél sterilebb legyen a gyerekszoba, ne legyen benne szőttes, ne legyen tolpárna, ne legyen élővirág, sokat kiránduljon, sokat mozogjon.
2: Tehát akkor nem fogja magát ugye nem. A külső pollenek által még jobban? Nem?
3: Nem. Hát nyilván nem abban a parlagfőerdőben kell sétálni, ha éppen parlagfőre allergiás. De mint a fizikai tevékenység, a sport, a vitaminok, ez a puritán környezet, ez mindenképpen egy allergiás betegnek segítség.
2: Számít a D-vitamin bevitel, mert ugye most a hatalmas sláger most mindenkiről, ezért kérdezem meg, hogy ezt a betegséget, vagy ezeket a tüneteket befolyásolja.
3: A D-vitaminról köztudott, hogy immunstimuláló hatása van. Na most mi nem, az allergiás betegek nem immungyengék, pontosan az, hogy túl erős reakciót adnak. Tehát D-vitamin, C-vitamin, hát most azt mindenki szedi. Kimutatott összefüggés az allergia és a D-vitamin szedése között nincs.
2: Szuper. Most már majdnem szakember is lettem ebből az egész témakörből. Szóval nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta és megerősített minket ebben. Talán még annyit, hogy az emberek merjenek és induljanak el a szakorvosok irányába ebben a tekintetben. Ne várják meg, gondolom azt, hogy a tünetek olyan súlyossá váljanak rajtuk, hogy már később tényleg csak komoly terápiákat tudjanak kezdeni. Ez is számít azért, ugye, hogy nem mindegy, milyen stádiumban fogják meg ezt.
3: Igen, fontos, hogy időbe orvoshoz jöjjenek, mert ugye átalakulhat egy súlyosabb betegségbe, asztmába. Sajnos nagyon sok gyógyszer szabadon kapható, akár még gyógyszertárakban is, de én mindig úgy gondolom, hogy ez, ha szakorvos kezében van, és kombinálva, odafigyelve, szakmai tapasztalattal adja, sokkal hatékonyabb, mint ha bemegyek, és egyik patikában ezt kapom, a másikban azt kapom.
2: Az internet meg az öngyógyítás ebből a szempontból azt gondolom, hogy akkor nem 100%-os terápia.
3: Minden szempontból.
2: Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta, legközelebb is visszavárjuk ide. Dr. Csajbók Valériával, tüdőgyógyász allergikus főorvossal beszéltem, és még egyszer köszönöm, hogy rendelkezésünkre.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Kezdjük sokan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt.
1: Kapd el velünk ma is a nap ritmusát.
2: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
3: Jók a zenék.
4: Mindig feldobják a napomat. Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
1: Ez a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Ruhagyűjtést szervez az Éjak. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az Éjak Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyiregyháza.hu. Eberhard Gábor, az Éjak ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Gyökereinktől a jövő felé, ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Berek megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Berek megyei szervezete közösségi oldalán. Határidőre, iskolakezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A Nyír VV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Ezúttal csaknem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók,

0: csetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Továbbra is szünetel a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
1: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Beregben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
0: Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Most vasárnap csatlakozva a Nyír VV bababőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az EAK Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petru Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt állókat szeretnék támogatni.
2: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól, hanem bármilyen ruházatot, amit már nem használnak, de szívesen továbbadnak. És emellett természetesen még a játékokat is szívesen átvesszük.
0: Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata, egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az Állatpark a közösségi oldalán. Kitérnek arra is, hogy az újszülött zebra csikók fejlődése szempontjából rendkívül fontos, hogy az első időszakban elsősorban anyatejjel táplálkoznak, később fokozatosan megkezdik a szálas takarmány fogyasztását is. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. A krónikus gyulladásos bőrbetegség nem csak az érintett gyerekek, hanem az egész család mindennapjait megnehezíti. A Heimpál Gyermekkórházban szeptember 21-én bőrgyógyászok tartanak előadást szülőknek, közérthető és gyakorlati segítséget nyújtva az egyre gyakrabban előforduló, nagyon száraz bőrrel és piros foltokkal megjelenő kór megértéséhez és kezeléséhez. A program ingyenes, hétfőn 16 óráig lehet regisztrálni rá. A részletekről Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiumban.
3: Ez egy nagyon megterhelő, az életminőséget jelentősen rontó betegség. Egyrészt azért, mert folyamatosan vizgetnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelő információval rendelkezzenek, megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
0: Számtalan elhagyott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlenrakóvá váló területek ugyanakkor lehetőségeket is rejtenek, hívja fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértő beszélt rádiónknak.
4: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
0: És most néhány szó az időjárásról. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet, és helyenként záporok, Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

0: FM. A Best FM ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Határidőre, iskolakezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A NyírVV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Ezúttal csaknem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhelyen rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata, egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet és helyenként záporok, Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb. A hétfő hajnal pedig mindössze 10 fokosnak ígérkezik. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Előre szeretnék a hallgatóknak szólni, hogy ne nevessenek ki minket, meg a családomat se. Mai nap folyamán arról fogunk beszélni Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal. Szia Józsi, különben köszöntelek, szia, szia, szép napot.
3: Köszönöm, napot. Itt, szia, vagyok, igen. Itt vagyok, hello.
2: Arról fogunk beszélgetni, hogy repülés, és hogy nem mindenki...
3: A legjobb dolog a világon.
2: Nem mindenki ugyanúgy áll ez egész dolog.
3: Nem.
2: Nem bizony, mert azért aki a szakácsszaládot fel tudja ültetni repülőre, az ügyes. De hát ugye mi nem nagyon merünk felülni. Én háromszor repültem már életemben, a feleségem egyszer, és nem jött igazából össze neki ez az egész dolog. És ezt a félelmet, ezt úgy elkezdte beleültetni a fülembe, de nem kellett azért, tehát nem ő a hibás, nem ezt akarom mondani, mert utána kapok majd ezért. Tehát nem ő a hibás, én alapjába véve is féltem már ettől a dologtól, de első alkalommal nagyon normálisan repültünk, második alkalommal volt egy kis billegés, belekerültünk ilyen szélviharban, akkor elkezdtem parázni, és én azóta tényleg félek. Tehát, hogy... És
3: nem,
2: hát attól félek, hogy úristen, de egy, nem én tartom kezembe, nem én vezetem a repcsét.
3: Ez szerintem az egyik legfontosabb dolog, igen. Ugye? De lehet, hogy azért így nem olyan nagy
2: van
3: baj.
2: Fóbiám, ugye? Uh-huh. Ne engem elevezzük, de az az, hogy teljesen mástól fél. Mindegy, amúgy ez ugye valós, ez embereknek egy, mit tudom én, nem tudom hány százalékát érintheti. Ez,
3: hogy fél.
2: Hát én szerintem 20-30, attól többet nem gondolok.
3: Pedig gondolhatná.
2: Igen?
3: Mhm. Uh-huh. Angyával azt mutatják az adatok, hogy körülbelül a népességnek körülbelül a 60%-a bemeri azt vallani, hogy nem teljes nyugalommal ül fel egy repülőre. Uh-huh. Tehát mondjuk 10 emberből 6-ban valamilyen fokú tartás, félelem uh-huh. van.
2: De ezekből hány az, aki meg fel se ül, mint mi?
3: Igen, tehát aki mondjuk felül, de mondjuk nem teljesen nyugodtan, hanem azért önállam már ez eléggé határozottan jelentkezik, az több mint 30%. Tehát aha, azért az a jelentős szorongás az ott van, hogy...
2: Uh-huh. Most Józsi, akkor mi elvesztünk? Akkor vége? Minket elveszítettek a légitársaságok? Sose fogjuk látni Amerikát?
3: Lehet, hogy igen. Lehet, hogy igen. És ugye itt jönnek ugye azok a kérdések, hogy mi az, amitől a repüléstől félő emberek igazán félnek. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor azokból az információ hiányokból elednek a félelmek, amik az emberekben általában itt van.
2: Józsi, aki először nekünk repül, azt mondták, hogy figyeljetek ide, nyugodjatok meg, fenn még nem maradt egy gép se. Aki hozzám így áll, hát de most érted? Hát most úgy beleültett a bogarat a fülembe. Tehát aki hozzám így áll, meg ilyennel ne jöjjön már senki. Tudod, ez amikor ezt az favicet már elmondták 970 millióan, uh-huh. és ő azt hiszi, hogy ő elmond nekem valami újat. Nem akarom megbántani azokat az embereket, de úgy érted, mindenkinek rögtön ez jut az eszébe. Nem maradt még fent uh-huh. repülő egy se. Oké, én nem tudom, mitől félek, én ezt nem tudom megmagyarázni, de egy az biztos, hogy így nem ülök fel.
3: Tehát azt gondolom, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy most nem megyünk nyilván bele, hogy mitől repül a repülőgép, akkor azt mondom, hogy ha számomra szokatlan jelenségeket hallok olyan hangokat, amiket nem szoktam hallani, vagy nem vagyok tisztában az okával, akkor nyilván ez a fajta információ hiány azért ez ott van, tehát a repülést ugye nyilván nem lehet elképzelni úgy, hogy mindenfajta mozgás és mindenfajta hang nélkül. Uh-huh. Aki már többet repült, az tudja,
2: hát
3: hogy milyen mozgások
2: is.
3: Pontosan. Így van. Pedig azt mondjuk, hogy az, hogy halálos balesete legyen egy repülőnek, azt kell mondani, hogy 16 millió repülőútból van egy.
2: Uh-huh. Nem mondjuk az jó tehát, hangos.
3: Igen, tehát autóval meg azt mondjuk, hogy 1 a 114-hez körülbelül, hogy nem érünk oda élve, hát itt meg mondjuk 16 millió repülőútból van egy halálos, csak nyilvánvalóan ott azért ott a nagy része az embereknek azért elhullik. Tehát akár gyakran utazik valaki, mert kénytelen a munkájából, vagy a családi kapcsolataiból utazni, azok a potenciális kockázatok vannak, amik ilyenkor mindenkinek az eszébe jut, hogy a tömegtől félek, ami a repülőtéren van, nem szeretem azt, hogy több órára be vagyok zárva, fura arra a magasságra gondolni, ahol a repülőgép halad, és amit te mondtál egyébként, hogy ez egy olyan kontrollvesztett állapot, hogy itt most nem az történik, amit én akarok, míg egy autóban, ami ugye sokkal veszélyesebb, azért ott van, hogy van rajta fék, és megállhatok, amikor gondolom, van rajta kormány, és azzal tudom irányítani. Nagyon sok embert ezen felül még a légikatasztrófák gondolata is mondjuk megrémíti, hogy arra gondol, ugye most már itt a szeptember 11 után, hogy mi történne, hogyha itt történne valami ilyen dolog. Tehát nagyon érdekes, hogy nem biztos, hogy attól, hogy valaki sokat fog repülni, hogy attól ez teljes mértékben kiírtódik belőle.
2: Visszaemlékszem arra, hogy amikor mi például készültünk el egy ilyen utazásra, és akkor még nem tudtuk, hogy a feleségem is annyira nagyon rettegettől a dologtól, mint én, és az asszony mindig azt kereste, hogy ki fogja vezetni a repülőt. Tehát, hogy ő akarta látni, mert hogy nem tudom, hogy az ő személye milyen garanciát jelenthetett, tehát meglátta, hogy egy szegény fiatal srácot billegott befele.
3: Hát ez... innen látjuk, hogy egy nőben az érzések és az emóciók mennyire fontosak.
2: Azt mondta nekem, ez nem hiszem, hogy el fogja tudni vezetni ezt a repülőgépet.
3: És de valahogy csak sikerült neki.
2: Mondtam neki, nyugodjál meg életem, mondom, ez úgy lerakja a repcsit, mint a szél. És kész, és igaza lett, mert hál' Istennek akkor nem volt probléma. A visszautal már volt, de hát mindegy.
3: Nagyon sok ember elmondja, hogy pánikrohamot kapott, amit ugye már korábban is átélt. Azért nagyon sokan beszélnek arról, hogy igen, észreveszem magamon, hogy izzad a tenyerem. Valaki elmondja, hogy egyfajta ilyen belső remegést érez, vagy hány ingere van, vagy azt érzi, hogy egy elefánt rátérdelt a mellkasára, hideg, vagy melegveríték veri ki. Tehát, hogy nagyon sokfajta testi tünetet produkálnak az emberek ettől a fajta félrendőségben. Az az érdekes, hogy sokkal kevesebb azoknak az embereknek a száma, akik nem féltek, és egyszer csak félni fognak, mint azok, akikben volt egyfajta félelem, nyilván egy idegen, vagy egy nem tapasztalt dolog után, és utána azért úgy megszokják ezeket az érzéseket, még hogyha van is benne diszkomfortos, maga a repülés csodája, az a nagy gép elindulás is, az az utolsó pillanat, amikor még a földön vagy, és már a levegőben, vagy az az első, amikor földet fog a repülőgép, ez a felszállás, leszállás szerintem egy olyan élmény, amit azért jó, hogyha az ember legalább egyszer megtapasztal, hogy a világon ilyen is van, és nyilvánvalóan lesznek emberek, ez olyan, mint az opera, van, aki szeretni fogja, és minden lehetőséget meg fog arra ragadni, hogy ezt átélesse, és lesz, aki azt mondja, hogy oké, megpróbáltam, túléltem, de engem biztos többet repülő nem láttok. Én azt gondolom, hogy amikor a gyerekeket nézed a repülőgépen, azt a fajta ősbizalmat, amit ott látunk a gyerekben, hogy ő lapozgatja.
2: Olyan könnyen veszik ezt.
3: Így van, hiszen ahova a szülő megy, ott a gyerek biztonságban érzi magát, és nyilvánvalóan ez a fajta félelem, ez nem a gyerekekben van,
2: mi nagy családra
3: hanem mentünk. Ez a felnőttkori félelmeink.
2: Igen. Nagy családra mentünk, és még akkor a keresztfiam kicsi volt, és ő visszafordult az ülésbe, és ott röhögött rajtunk, mi ketten az asszonnyal izzadtunk, nekünk minden bajunk volt.
3: Facsaltátok a vizet komolyan, a farfából.
2: Fordulj előre, kösd be magad, jaj, most ne nézzél keresztanyára, jaj, most ez lesz, az hiszem, nem akarom ezt túl dramatizálni ezt a helyzetet, tehát ez világosan látszott, hogy azért a keresztfiam, aki akkor volt, mint a 5 éves, 6 éves, hát az így teljesen neki egy ilyen stand-up comedy volt, amit ott látott rajtunk, és nem raktunk rá egy lapát, a higgyék el, tehát hidd el, hogy nem játszottunk rá erre.
3: Nyilván, tehát azért van erre nagyon sok lehetőség, hogy az emberek erre felkészüljenek.
2: Hoppá, másfél percben tudunk erről beszélni? Hogy hogyan kell erre felkészülni?
3: Vannak olyan programok egyébként, amelyeket légitársaságok indítanak, azzal a céllal, hogy a repüléstől való tartás és félelem az emberekben kihunjon, vagy legalábbis megszűnjön, illetve azért vannak olyan eszközök, amelyeket mondjuk a légitársaságnál dolgozó légikisasszonyok, ugye, vagy fiatal emberek megpróbálnak alkalmazni, ugye ilyen szokott lenni mondjuk egy pohár ital, ami nagyon sokszor ezt a fajta feszültséget azért gyengíti. Nagyon sokan igen elmondják, hogy egy-egy pohár viszki után például nagyon jól el tudnak lazulni. Érdekes, hogy azért itt is látható, hogy akiben olyan mértékű a pánik, az azért ezekre a dolgokra sem szokott hagyatkozni, mert tudja, hogy neki ez kevés lesz. Azért ebben a stresszoldók, nyugtatók, mint gyógyszerek, van, aki tudja, hogy ahhoz, hogy repülni tudjak, ahhoz nekem valamilyen gyógyszerbe kell vennem, mert ez mindig bevált. Van, aki pedig ahhoz az ősi formához ragaszkodik, hogy mindenféleképpen altatót vesz be, mert ő végig akarja aludni az egészet, főleg egy ilyen tengeren túli útnál, azért ez nem is olyan rossz, hogy ne élje meg ezt az egészet tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan beszélnek a repülésről, meg a repüléssel kapcsolatos félelmekről úgy, hogy repülőgépen még egyáltalán nem ültek. Tehát azért a puding próbálja az evés.
2: Igen, igen. Bár ha fent vagyunk, akkor már gondolkodhatsz.
3: Viszont olyan élmények is jönnek, az egészen biztos, igen. Ha hagyod, hogy jöjjenek az élmények, amik nyilván a földön élve nyilván nem fognak érni, ahogyan nem lehet megtanulni úszni a parton, úgy nem lehet beszélni a repülés élményéről valakivel, aki még soha nem repült.
2: Viharba repültél? Már hallgató kérdezi, hogy vihar miatt nem szállok fel a repülőre, de hát a vihar csak bizony szintig van, nem? Tehát azon átmegyünk.
3: Igen,
2: ott
3: amit mondtam, hogy azok a fajta mozgások, meg hanghatások, billegések, rászkódások, vagy egy hát rövid idő alatt nagyobb, így van, itt ami nincsen, lent ott meg van, hogy gyakorlatilag szintet tud váltani a gép, és akkor, amikor mondjuk ilyen erőteljesen sűjjelek, akkor tényleg van, hogy azt érzed, hogy a gyomrod a szádon keresztül kijön, de annyira rövid ideig tart, hogy igazából, ha meg is ijedsz, de mondjuk az az érzés, mint egy hullámvasúton.
2: Uh-huh. Hát szuper, jó. Nem mondom, hogy megszerettem ezt a dolgot, de picit közelebb kerültünk azért az álláspontjainkkal.
3: Először el kell menni és megsimogatni egy repülőgépet kívülről, aztán igen. Megpróbálni azt, hogy milyen lenne, ha beülnék. Erre is igaz, amit már sokszor elmondtunk, hogy fejben dől el.
2: Igen, igen. Megtetszik engedni, hogy vezessem? Nem! Oké, okay.
3: Jobban
2: járunk.
3: Most ugye ennek már még esélye sincs, tehát ugye régen azért volt, hogy be lehetett pillantani a ez már nem látható.
2: Jó volt egy picit ebbe a világba is beletekinteni így rajtad keresztül. Köszönjük szépen, Józsi! Letelt az időnk, és én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, mert jövő héten pedig majd megint keresünk.
3: Akkor jó repülés nekünk!
2: Köszönöm! Szép napot kívánunk neked! Szia!
3: Viszont nektek is, szia!

0: Veszem kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Továbbra is zárva tart a Szülészet Máté szalkán. Ruhagyűjtést szervez az éjak. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Továbbra is szünetel a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbetegellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhesgondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Most vasárnap csatlakozva a Nyír VV babavőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az Éjak Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petró Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt állókat szeretnék támogatni.
3: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, hanem ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól, hanem bármilyen ruházatot, amit már nem használnak, de szívesen továbbadnak. És emellett természetesen még a játékokat is szívesen átvesszük.
2: Kezd egy kicsit ősziesre fordulni az idő Szabolcsban, de azért még ne tegyük el mélyre a nyári ruhákat. A következő másodpercekben elmondom, mire számíthatunk. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet és helyenként záporok, Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb. A hétfő hajnal pedig mindössze 10 fokosnak ígérkezik. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb

0: Én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyiregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
3: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűz oltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
2: És most néhány szó az időjárásról. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet és helyenként záporok, Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb. A hétfő hajnal pedig mindössze 10 fokosnak ígérkezik. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

megjaválthatjuk. Leszek a bal, ami felrász téged, leszek a perc, mit át kell élned, számíthatsz rá. A legújabbak.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Mostában sokat figyelem az építészeti trendeket, és most azt látom, hogy az emberek kezdenek barátkozni a fénnyel. Nekem ez azért tetszik, mert jönnek a tulajdonképpen a teli üvegfelületek, és ezek világossá teszik a lakást. Bemondom őszintén, hogy azokat a kecókat nem is nagyon szeretem, amik ilyen lehangoló, ilyen sötét, picike kis lőrésjukak ablakok helyett. Legyenek nagy felületek, tudjanak beáramlani a fénnyel kapcsolatos energiák. Szerintem különben ennek van jelentősége, de majd kiderül. És ez kiválthatja picit, részben, nem azt mondtam, hogy teljesen, a szabadtéren töltött időnek egy részét, mert olyan nekem, mint hogyha kint lennék a természetben. Itt vagy? Szia, dr. Móri Gyulával beszélgetek.
3: Eddig bírtam hallgatni.
2: Üdvözlöm a hallgatót. Én így gondolom,
3: de... értem, csak a modern üvegek, amelyek...
2: Tudom, azok megszűrnek minden.
3: Na, akkor onnantól kezdve meg semmi nem jön be. Tehát ez egy látszat.
2: De nem jobb a lelkemnek, Gyula? Most nem akarok kötözködni. Nem jobb a lelkemnek, hogy egy ilyen gyönyörű, szép, világos, napfényes helyem... Még akkor is, ha megszűri, de akkor is másabb a hangulatom tőle.
3: Ez igen, bizonyos
2: mérkőben. Lehangol a sötét, szürke...
3: Na, de ennél a
2: mai adásról lehangol.
3: A mai adásról lehangol. Le. Na, lépjünk be a házadba. Minden hallgatót is megkérek erre. Idézze fel a házát, lakását.
2: Ne jöjjön
3: már egy picit, kérlek. Nem hozzád, mert mindenki a sajátjával.
2: Ja.
3: Tehát mindenki idézze fel a saját lakását, most, amit lát, és ha mondjuk ugyanebben a lakásban lakott, vagy akár másikban is, idézze fel, hogy most mit lát, és mit látott mondjuk 15 évvel korábban. És mi az, ami megváltozott? Tételezzük fel, hogy most ugyanott laksz, ugyanaz a tapéta, a bútor, szőnyeg, minden ugyanaz. Mégis van valami, ami biztosan és mindenkinél megváltozott. Szerinted milyen?
2: Hát én.
3: Ó, te. Igen,
2: hát
3: te
2: öregszem. Valóban. Hát most belenézek a tükörbe, kész. Le kell cserélni a tükröt.
3: Oké. No, akkor egy másikat is mondok, rajtad kívül. Tehát mindenki háztartásában, lakásában megváltozott a világítás.
2: Tényleg. Régebben ugye a normál hagyományos izzók
3: voltak.
2: Pontosan,
3: és ma már Tibi, azt nem lehet megmenni. Tehát ez volt izzószál, wolfram szál.
2: Hát Gyula, összesen nem fogyasztunk 100 wattot most az újfajta ledes világításon.
3: Tapsoljuk meg, tényleg.
2: Nem jó?
3: Gyönyörű. De, nagyon jó, nem fogyasztasz 100 wattot. Na, innen jön ez a baromság, már bocsánat. Butaság.
2: De miért fizessek egy csomót? Azért, mert telepakoltuk régebben 60-80 százvattos izzóval a házat. Másabbak voltak azok a fények?
3: Nagyon, nagyon. Tehát voltak ezek a, ugye 20-40-60 száz, valahogy így néztek ki a wattok. Ezeket már nem lehet kapni. Mert miért nem lehet kapni? Mert azért, mert amit te is mondasz. Ezek az izzók nagyon sok energiát használtak el, nem fényre, hanem hőt termeltek. A hő nem fény. Tehát a világítás szempontjából elvesztegetett energia. Tehát energiatakarékosság kell, le kell cserélni az izzókat, ugye? Hát ez ma a trend. Csak egy dologba senki nem gondol bele. Hogy azok az izzók még az infravörös tartományban is termeltek, vagy sugároztak ki energiát, tehát a hő az ugye az infravörös tartományban, az már nem a látható. Tehát mit tiltottunk ki az otthonunkból?
2: Hát pontosan ezeket az infravörös sugárzóizókat.
3: Azt a minimális a infravörös sugárzást, amit mesterségesen, de segítette a szervezetünket. Uh-huh.
2: És most ezeket megvesszük akkor ilyen 100 000 forintos gyógyítólámpaként?
3: Vagy még többként, de nem is tudod, de igazából nem fogod megvenni, mert mikor hazamentél, fölkapcsoltad a világítást, és akartad, nem akartad, ért. Tehát magyarul csak ért egy kis infravörös sugárzás. Ma vannak ezek a LED, fluorescent, vagy mit tudom, hogy kell ezeket mondani, vagy ezek két különböző rész, persze. Tehát vannak ezek az energiatakarékos izzók. Mitől energiatakarékos? Ez a legfontosabb. hogy a teljes fényspektrumnak a két végét, az UV-t is, meg az infravöröst is levágták. Ami nem világít, nem kell. Érted ennek a lényegét?
2: Hát az volt a funkciója, hogy világítson. Világít?
3: Igen, azt hittük, hogy csak annyi a funkciója, hogy világítson, de nem ennyi volt a funkció.
2: Sosem vettünk úgy izzót, hogy sugároz nektek UV sugárzást, és akkor
3: gyógyít. Az nem, de infravöröset, igen.
2: Vagy infravöröset, és akkor... De sosem így vettünk izzót. Kell egy 100 wattos izzót, mert a nappaliba kell 4 darab belőle, az 400 watt. Okay, most meg egy fél lakótelep van el belőle.
3: Értem, Tibi, csak 400 wattól a szervezeted, a mitokondriumait kaptak dolgokat. Ma ezt elköltöd majd innentől kezdve gyógyszerre, meg a rossz életminőségednek a valamilyen szintű javítására, és teljesen most én nem a régi izzókat akarom visszahozni, félreértés ne essék, csak elmondom, hogy mi az, amit csinálunk.
2: Hát akkor ezt pótolnunk kell.
3: Hát valamilyen úton, módon pótolni. Hadd mondjam el, az emberiség történetében először vagyunk abban a helyzetben, hogy csak látható fényt kapunk, és semmi más. Ez a probléma gyökere. Hát ez ugyanaz, mint amikor a skorbuthoz azért jutottak el a tengerészek, mert csak szárított húst vittek a hajón. Tehát egy csomó hiánybetegség nő napról napra, mert nem vagyunk eleget a napon, és ezzel párhuzamosan a lakásainkból is kiűztük azt az egyetlen egy forrást, amivel még jutottunk folyamatosan napi szinten infravörös sugárzáshoz.
2: Ja, megfogadva a tanácsodat, azt mondod, napi 20 perc a napon, a testünk 20%-át érje a napfény, és különben nem is biztos, hogy mindenhol érnie kell a napfénynek, mert ruhán keresztül is 8 centire le tud menni az emlékezeteim alapján. 20 percet kint vagyok, maradnak az izzók, pácsi.
3: Igen, de akkor mert van egy szám, amiről beszéltünk, hogy mennyit töltünk beltérben ma már.
2: Ugye, 90...
3: 95%-ot, és az emberek döntő részénél nincsen meg semmi.
2: Figyelmeztetésnek jó, de ki fog most ennek hatására majd normálizót
3: betenni? Menjünk tovább. Tehát azt akartam még elmondani, egy kicsit visszanézve, hogy nem volt ilyen az emberiség történetben. A tűznek van, a fáklyának van, a gyertyának van, még a gázlángnak, még az izzószálnak is van. Tehát minden, amit eddig kaptunk és világítottunk mesterségesen, az több volt, mint látható.
2: Ezért érzem jól magam egy kandalló mellett, ahol patogatunk.
3: Ha, kezdünk jó irányba menni. Na, akkor tovább megyek. A mai tévé, monitor, telefon, kékfény sugároz, és most jön a lényeg. Piros tartomány nélkül. De... Soha nem volt ilyen az emberiség történetében.
2: De várjál, már azon lehet állítani.
3: Nem.
2: Nem lehet?
3: Azon nem tudsz. Igen, a este el lehet tolni, de az arról majd megint külön beszélünk. De alapvetően nem úgy használod, tehát este a lefekvésnél csökkentik a kékfényt, és tolnak rajta, de alapvetően a tévén nem is lehet, azt azért tegyük már hozzá, tehát úristen, milyen színe van, a fű nem zöld, hanem ilyen vagy, ezt senki nem csinálja. Hatalmas nagy tévék vannak, tehát jön a kék fény, úgyhogy a piros tartomány hiányzik. Ilyen sem volt még soha. És nem is volt ennyi alvászavarunk soha. Egyre több van.
2: Akkor életmódguru barátomnak, Péternek, akkor kezdjem elhinni azt a dolgait, amikor azt mondta nekem, hogy én ezt a piros lencsés szemüveget vegyem fel este.
3: Nagyon okos. Nagyon okos.
2: Azt mondtam, hogy te bolond vagy, Peti. Hát jó, hogy nem már napszemüvegbe fogok otthon járni a házba.
3: De igaza van, teljes mértékben azért, mert a házad egy katasztrófa, a levízú.
2: Na légy szíves, ezt most hagyd abba. A feleségem ezt az adást meghallgatja, azt fogja mondani, hogy ne pocskondiázok, a mi házunk szívem igenis szép, nyugi.
3: Igen, szép, de bemész, és hát az én házam is olyan, Tibi, hát hagyjál már.
2: Hát akkor beszéljünk mindenhol. A
3: jó, az én házam. Nem igaz. Ledízó hátán, ugye most már a spotok is ledből vannak, hát egy olyan kékfény özönbe mész be, hogy az hihetetlen. Tehát
2: különben a leden, nekünk van a plafonon ilyen led, de lehet a színhőmérsékletet változtatni. És mondjuk mi tényleg úgy szeretjük, de tényleg lehet ilyen meleg fehér.
3: Ez ugyanolyan, mint a feldolgozott étel körülbelül, tehát.
2: Ja, hogy az nem az a féle. Aha, nem ebbe igazad
3: van. De van egy kutatás, amit 2026-ban csináltak. És még nem is jelent meg teljesen, de az úgynevezett összefoglalója már megjelent. Tehát nem árulok el titkot azzal, hogyha megosztom. Tehát egy vadonatúj dolog, még mondom, teljes terjedelmében nem publikálták. No, kicserélték a LED izzókat normál izzószálas izzókra. És azt a szervet mérték, a szemedet, amelyben a legtöbb mitokondrium van egységnyileg. Azt hiszem, nincs olyan szervünk, nincs olyan szövetünk az emberi szervezetben, ahol több mitokondrium lenne. Tehát sűrűbb lenne a mitokondrium jelenléte, mint a szemedben. Tehát itt nagyon jól lehet mérni a hatást. Oké. Ahogy idősödsz, ugye romlik a mitokondrium energiatermelése, és akkor kevesebb energiát termel, tehát romlik a szemed. Oké, na most, ha tudod növelni a mitokondrium által termelt energiát, akkor meg javulna a szemed. És a következő derült ki, hogyha 3 perc 670 nanométeres fény csak reggel 3 perc ér, akkor már ez mérhetően javítja a látásodat.
2: Honnan tudom én, hogy mi az a 360 nanométeres, az mi?
3: Az 670 az a 360, de az a lényeg, hogy ez már egy nagyon vörös fény, tehát ebben, de vannak, ugye mivel ez mesterséges dolgokról beszélünk, minden ilyen fényt kiadó eszköznek a fény hullámhossza az megvan, hogy az mennyi. Tehát az a lényeg, hogy minél kevesebb energiát termel a mitokondrium, függetlenül attól, hogy hol van, ha a szemedben van, az a baj, ha az agyadban van, az a baj. Ez az úriember megcsinálta ezt a kutatást, és 25%-kal javult a szem működése azzal, még egyszer mondom, azzal, hogy az izzót kicserélte régire. Tehát ez az, amit elveszítettünk egyértelműen.
2: Értem. Jó. Megoldásokat fogok holnap hozni, mert most átgondoltam ezt a dolgot, most már nincs idő ezt elmondani, holnap ezzel folytassuk, jó? Mert
3: jó,
2: most bennem maradt egy fontos információ, és én ezt holnap el kell, hogy mondjam a hallgatóknak, meg neked.
3: Ám legyen így.
2: Köszönöm szépen, holnap folytatjuk. Szia, doktor úr!
3: Szervusztok!

0: fél hatkor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
2: 30%.

0: fejed.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebbe jó a rádió.
5: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
6: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Határidőre, iskolakezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A Nyír VV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Ezúttal csaknem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhelyen rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata, egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet és helyenként záporok, Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb. A hétfő hajnal pedig mindössze 10 fokosnak ígérkezik. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: A hírek után mi is belevetjük a következő 6 órának a legjobb zenei lendületébe, no és azon információkba, amik mindenképpen izgathatják a nyíregyházi hallgatóinkat. Én Zentoi Edit vagyok, ez pedig a Best FM itt a 103.9-en. Köszönöm, a velem rádiózik a következő 6 órában, rengeteg mindennel készültem, hát leginkább a kávéval, mert tudod, itt van előttem, úgyhogy én kortyolom, közben pedig indítom is az óra első zenéjét. Csodás napot kívánok mindenkinek szeptember 5-én szombaton.

És hogy mi az a freestyler, hát nem más, mint főleg a sportban, de a zenében is használatos fogalom, mert hogy zenei vonatkozásban kötetlen, szabad előadói stílust és improvizálást jelent. Ez a dal pedig itt nálunk a legjobb zenék között szólt. Hát nagyon szép reggelt kívánok mindenkinek, és hogyha szombat reggel van, akkor talán egy kicsit több idő jut most így arra reggel, hogy körülnézzünk, és nem csak azért, hogy kialszik és kiserénykedik már éppen a konyhában, vagy a nappaliban, vagy az utakon, hogyha éppen autózunk, hanem bizony azt is érzékeljük, hogy milyen évszakban járunk, és bizony megérkeztünk a szeptemberhez, ami nem csak az iskola kezdést illeti, hanem szerintem egy sokkal jobb levegőt már, amiben bízom benne, hogy mindenki jobban alszik, jobban ébred, talán jó egy kicsikét megérezni azt, hogy néha egy ilyen kis fázás érzés is ránk kerülhet már, ami a libabőrözésünket illeti, mert hogy tényleg itt vagyunk ebben a hónapban. És mint tudjuk, szeptember az egyik legérdekesebb hónap, mert hogy még mindig ott van benne a nyár, de már érezni azért az ősznek a közeletét, és tényleg reggelente most is egy picikét hűvösebb a levegő, jól vissza lehet dőlni, én imádom legalábbis ilyenkor ablakokat föl, kinyitom, és akkor olyan jó kellemes kis levegő jön be pontosan az ágyamra, ahol lehet, hogy még egy picikét nagyon sokan visszaszúnyókálnak, hát gondolom a diákok mindenképpen, akiknek mondjuk kimerítő lehetett ez a hét, mert hogy megkezdték kedden az iskolát és a koránkelést, azt úgy érdemes ilyenkor bepótolni, mert nagyon sok érdekesség van a szeptemberi hónappal kapcsolatban, amiből fogok egy picit szemezgetni, mert persze az érdekességekből sosincs nálunk hiány, itt a Best FM-en a legjobb zenék között sincs, mert hogy Lotfi Begijéket hozom nem sokára Kozsóval közösen, de jön a halott pénz is, aki azt fogja majd mondani, hogy hello lányok, én pedig azt mondom, hogy hello mindenkinek, nagyon szép reggelt kívánok így szeptember 5-én, Sheryl Cole-al a folytatásban.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

Hello lányok, szólt a dal a Halott Pénz előadásában itt a legjobb zenék között, nagyon sok jó daluk van, és mi is itt a Best FM-en nagyon szeretjük nem csak a Szétszeretlek című dalt, hanem például azt is, hogy én ott leszek, amikor feladnád, de én ugye el szeretek játszani így a dalszövegekkel, és azért ebben a dalban itt mindenféle női név fölcsendült, úgyhogy én is csak ezt tudom mondani, hogy hello Ági, Izabel, Sárika, Júlia, Jászmin, Evelyn, Barbie, Rebeka, no de a mai napon azért egy picit fiúsítani fogjuk itt a kalendáriumot, mert ahogy itt nyitom a kis naptáramat, akkor azt látom, hogy szeptember 5-én a Viktorok, a Lőrincek ünnepelnek, és az Oféliák, mert hogy ilyen nevet is találok itt a naptáramban, holnap pedig jönnek a Zakariások, a Harkányok és a Horkák. Egyébként tegnap a Rozáliákat, a Rózsákat és az Idákat is lehet köszönteni, még így a mai napon, hiszen beleférnek még a köszöntésbe. Ja, és így lapozom a naptáramat, holnap jönnek a Reginák, úgyhogy Szakács Reginát én is puszilom innen a kis mikrofonom végéről, vele együtt pedig majd a Máriák ismételten a következő héten. Érdekességgel készülök, no és azzal is, ahogy a legjobb zenék megindítják itt a reggelt, amihez én nagyon jó hangulatot és persze készülődést is kívánok. Ma nem kell csomagolni reggelit és 10 órait. Egyébként egy jó kis kérdés a fejemben, hogy mindig pakolunk a gyerekeknek valami kis dugi finom falatot az iskolába, hogy mennek? Mert valamikor ez így volt, meg sokszor mentünk úgy a gyerekekért, ugye, hogy vittünk nekik egy kis csokoládét, egy kis édességet, majdnem, hogy ilyen juti falatszerűen. Úgyhogy most itt a reggeli készülődésben is azért gondolom, hogy több idő jut arra, hogy egy picit leüljünk, beszélgessünk a gyerekkel, és meg is kérdezzük tőlük akár a reggeliző asztal mellett, hogy na, hogy telt az első hét az iskolában, mit tapasztaltál, barátkoztál-e valakivel, mi volt a legjobb élményed, ezt így érdemes fölírni, akár egy ilyen naptárszerű vezetéssel is lehet egy e fajta kis összegzéssel majd így a hétvégéket ugye megörvendeztetni. Ez jó kis alapja lehet egyébként a mindennapoknak, beszélgetni nagyon fontos, és erre pedig a legjobb alkalmak szerintem így a hétvégi napok mindenképpen. Na, én közben zenélek, mert hogy Nagy Bogi is jön, Sean Paul is, de csak ezután ez a Best FM.

0: rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
1: Bekapcsolom, és jól értem magam.
2: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

A Backstreet Boys itt a Best FM-en a legjobb zenék között 3:49, jó reggelt kívánok mindenkinek. Béli Barna jön még a hófehér jaguárral. Jaj, képzeljék el, a múltkoriban voltam egy esküvőn, ahol Béli Barna is vendég volt, és nagyon cuki srác volt, mert hogy a nagyszerű zenekarral játszottam, és oda jött el énekelni. A hófehér jaguárt is, amivel nem sokára készülök, de előtte még azért jön Whitney Houston és Péter Fibori Geszti Péterrel közösen. Csak olyan jó volt látni, hogy ember ilyen is lehet viselkedni. Kérem szépen, semmilyen sztár alűrrel nem rendelkezett, úgyhogy cuki volt, jó kis élményem volt vele. Majdnem, hogy azt éltem meg, mint amit a mindenféle ilyen Instagram oldalakon látunk, ahol Bon Jovi vagy éppen Stinget is fölfedezhetjük itt ott egy buliban. Hát ők is olyan emberek, mint mi, úgyhogy ha egy picit belegondolunk, mivel is lenne más az ő életvitelük, de hatalmas mint adott, nem csak nekem, hanem mindenkinek. No, szeptember van, hogy érezzük az időjárási fronton, vajon kialakult-e még az, hogy elengedjük a napsütést, és jönnek az őszik is mindenféle jó idők, meg én már nagyon várom egyébként azokat a ruhákat, hogy viseljem, amit ilyen tipikus őszi ruhadarabok, nagyon szeretem a farmert, a sportcipőt, a zakót, és visszajönnek megint ezek a susogós kis bomberjack kis feelingi kis felsők, úgyhogy semmiképpen ne selejtezzünk ki semmit, sőt, érdemes fölhívni a nagyit is, hogy van-e még a pincében, vagy a padláson, vagy a garázsban olyan doboz, amiben még előkerülhetnek ezek a ruhadarabok, mert valahogy úgy lehet változatosan és színesebben öltözködni így szeptemberben. Egyébként maga a szeptember név a latin szepten, vagyis hét szóból ered, és furcsán hangzik, hiszen ma a 9. hónap, ennek pedig az az oka, 9. hónap, hát mi jutott eszembe rögtön. De, szóval ennek az az oka, hogy a régi római naptárban eredetileg március volt az év első hónapja, így a szeptember valóban a 7. hónapnak számított, és később kerültek be január és február a naptárnak az elejére. A hónap neve viszont maradt, és egyébként ehhez a hónaphoz rengeteg változás kapcsolódik, hogy mik is ezek, azért majdnem, hogy ilyen spiribe fogok átmenni, de mindenki azt vegye ki csak belőle, ami vele rezonál, mert van, akinek kezdődött az iskola, sokan visszatértek szabadság után a munkába, és tényleg azt lehet látni az utakon is, hogy újra megtelnek itt az autókkal, nem csak a városok, hanem mindenki kisebb kis település is, úgyhogy valahogy egy picit minden visszatér a megszokott kerékvágásba, de talán éppen ezért is szerethető a hónap, ez a hónap, főleg, hogyha valaki szereti a rendszert az életében. Én is szeretem egyébként, de hogy milyen érdekességek vannak mégis aktualitások így szeptemberben, akár városunkban, na erről is fogok azért szót ejteni. Közben pedig az ígért dalokat hozom szépen sorba, először is Péter Fibori Geszti Péterrel közösen énekel Csak te meg én, itt a Best FM-en a legjobb

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Best FM-et hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ide úton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-et hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

mindjárt 9 óra van, és én bízom benne, hogy attól függetlenül, hogy itt a régi időkben a szeptember első sorban a betakarítás hónapja volt, hát meglátjuk, hogy hogy állunk ilyenkor, és hogy a földeken ilyenkor valamikor rengeteg munka akadt, volt a szüret, a gyümölcsszedés, a terményeknek az elraktározása, és nem véletlen, hogy a szeptemberhez kapcsolódó népi hagyományok között is nagyon sok a terméshez, az időjáráshoz és a következő hónapok megjósolásához kapcsolódó szokások. Egy párat fogok majd én is itt ebből csipegetni egyébként. Így nekem a gyümölcsszedés, meg a szüret kapcsán nagyon sok általános iskolás és gimis emlékem kapcsolódik. Szerintem az én korosztályomnak, akik így a 70-es években születtünk, biztos, hogy megvannak ezek az emlékek. Nyugodtan lehet nekem erről akár írni, posztolni, no és persze, hogyha van egy-két fénykép is még, ahol a osztálytársakkal szedjük az almát, ugye nyakunkban az a kis magnócska, amiből talán szólt a Tarzan Boy, hát akkor nyugodtan el lehet nekem küldeni. Imádom egyébként ezeket a régi képeket nézegetni, és a jól összevetni a mostani fotóval, hogy mennyit változtunk, értünk. Jó értelemben természetesen, úgyhogy jó dolgok ezek így akár hétvégén. No, jönnek a hírek, a következő órákban pedig még maradok a mikrofon mögött.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11, 12, 13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fókuszban a fenntarthatóság. Továbbra is zárva tart a Szülészet Máté szalkán. Ruhagyűjtést szervez az éjak. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeum

0: Érhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhesgondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Most vasárnap csatlakozva a Nyír VV babavőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az Éjak Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petró Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt állókat szeretnék támogatni.
1: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, hanem ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól, hanem bármilyen ruházatot, amit már nem használnak, de szívesen továbbadnak. És emellett természetesen még a játékokat is szívesen átvesszük.
0: Kezd egy kicsit ősziesre fordulni az idő Szabolcsban, de azért még ne tegyük el mélyre a nyári ruhákat. A következő másodpercekben elmondom, mire számíthatunk. Egy hideg front alakítja a mai időjárásunkat, emiatt már a délelőtti órákban megnövekszik a felhőzet és helyenként záporok, Nyíregyháza környékén zivatarok is kialakulhatnak. A lehulló csapadékkal együtt a hőmérséklet is visszaesik, térségünkben legfeljebb 25 fok lesz, éjjel pedig egészen 13 fokig lehűl majd a levegő. Holnap már többet süt a nap, de 28 foknál akkor sem lesz melegebb. A hétfő hajnal pedig mindössze 10 fokosnak ígérkezik. Köszönöm figyelmüket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Köszönjük szépen a híreket, és szombat reggelen talán egy dolgot érdemes mindenképpen egy kicsikét ellesni ettől a hónaptól, hogy nem kell mindennek egyik napról a másikra megváltoznia. Lehet lassan is váltani, például élvezzük egy picikét még a nyárnak a hangulatát, miközben azért már nem csak lélekben, hanem szerintem így az otthonunk hangulatában is készülhetünk az őszre. Na és készülhetünk a legjobb zenékre is. Mindjárt jön Biolex, velünk lesz a Halott Pénz, érkezik a Unique, a No Doubt, a Tongue-Choked Daughters órát Eminem indítom, aki Tidóval közösen énekel nekünk. Jó reggelt kívánok, ez a Best FM.

Az Én a Sunshine-dal szólt itt nálunk a legjobb zenék között 9:40-kor szombaton, amikor is várjuk a napsütést, érzékeljük a napsütést. Igaz, hogy valami kis hidegfront hozhat majd többfelé egy picikét talán elszórtan kialakuló záporokat, zivatarokat, de azért a legtöbb helyen még elmondhatjuk, hogy marad a csapadékmentes idő. A front előtt még ilyen 24 és 34 fok közé melegedhet majd a levegő. Délen, délkeleten várható egyébként a legmelegebb idő, de nálunk is még mindig nagyon kellemes az idő, és valahogy vagyunk úgy ezzel az időjárási hőértékkel, hogy tulajdonképpen az évnek egy ilyen átmeneti személyiség ez a hónap, mert nem egészen nyár, de még nem akar teljesen ősz lenni. Hát reggel hidegebb, délben melegebb, este pedig meg talán még egy kis kabátka is jöhet, mert ilyenkor tényleg, hogyha megindulunk, akkor úgymond ilyen háromféle ruhát kell magunkkal vinni, csak hogy biztosra menjünk, és egyébként tudták, hogy a szeptember neve eredetileg azt jelenti, hogy hetedik, nekem a hetedik Te magad légy című dal is eszembe jut, mert hogy ugye a latin szeptem, vagyis a hét szóból származik maga ez a hónap, úgyhogy így alakul, de például ilyenkor szeptemberben két csillagjegy is színpadra lép, ha lehet így fogalmazni, mert hogy a hónap nagyobbik részében még a szűzjegyében járunk, vagy szeptember végén jön a mérleg. Na és mi a helyzet a születésnaposokkal? Ilyenkor is rengeteg ember ünnepel, rengeteg névnapos. Én egyébként így nekem a családban is, a párom is szeptemberi, a keresztapukám is szeptemberi, úgyhogy remélem még egy jó szalonnasütést össze lehet majd szervezni, mert én imádom az ilyen programokat, úgyhogy ha valaki még ilyen utókerti partit tervez, születésnaptól, névnaptól függetlenül is meg lehet ezt még nyugodtan tenni, hiszen azért még érezhető itt ennek a nyári utóhangulatnak a időjárási jelentése. Én nagyon szép napot kívánok mindenkinek szeptember 5-én, jó pihenést még a gyerekeknek, akik gondolom, hogy kifulladtak ebben a héti kelésben, strapában, órákban, és talán már a házi feladat készítésére is tudnak hangulódni. Jó étvágyat a reggelihez, a legjobb zenék között pedig jön a Halott pénz, jön Dante Thomas is a folytatásban, Miss Kaliforniáról énekel nekünk itt a legjobb zenék között a 103.9-en.

Mika reggel, remélem mindenkinek hamarosan 9:30, és hamarosan úton is lehetünk, viszont nem árt tudni városunkban, hogy a mai napon már ugye nagyon készültek egész héten, ahogy én is sétáltam a Kossuth téren a LEGO Játékváros rendezvényre, ami miatt a mai napon idéglenes forgalom korlátozásokra, útlezárásokra és bizony parkolási változásokra is kell számítani városunk belvárosában. Legalábbis itt a Dózsa-György utcán, a Kossuth tér, valamint a Hősök tere, a Jókai tér és a Szabadság tér érintett szakaszait teljesen lezárják a jármű forgalom előtt. A rendőrség forgalom irányítással segíti majd a közlekedést, és persze arra kérnek minden kedves autóst, hogy a megnövekedett gyalogos forgalom és a korlátozott parkolási lehetőségek miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek. Így kell készülni, ha valaki rohan mondjuk egy ebédpartira vagy egy esküvői partira, akkor ezt mindenképpen kalkulálják be, mert hogy így kell készülni, no de ezért jó figyelni a Best FM rádiót is, mert nem csak a hírekben, hanem a kitűnő műsorvezető kollégáim is tájékoztatják a hallgatókat arról, hogy mikor éppen mi történik a városban. Na, most jelentem, ma erre kell készülni. Nálunk pedig a legjobb zenékkel úton vagyunk, úgyhogy biztonsági övekbe vannak kapcsolva. Szuper? Akkor hajrá! Jön a Unique dala, ez már az úton itt a Besten.

Csapdadalát sokan éneklik, és nagyon sokan szeretik, a jó öreg rockerek is remélhetőleg az utakon közlekednek biztonságosan. Két keréken vagy négy keréken, egy biztos, hogy mindenki célba érje, mert ez a legfontosabb, ugye mindenkit hazavárnak. Jó utat kívánok mindenkinek, hogy érzik magukat, hogyan telt az első hét itt a szeptemberi iskola, óvoda, bölcsi kezdést illetően, mert azért ez mindenkinek ilyenkor nagy falat, nem ám csak a nagy gyermekekre kell gondolni, hanem a picikre is, akiket éppen szoktatnak a bölcsődé, be, óvodába. Nekem is a baráti körömben vannak gyerekek, akiket annyira imádok, hogy ilyen pár nap után az anyukák aggódva mesélik ott egymásnak, és leskelődnek szinte az udvaron, hogy hogyan érzi magát a gyermek. Így van ez rendjén, ez mindig így volt egyébként. Szerintem egy édesanya édesanya marad, amíg él, és ez így van rendjén. És ilyenkor mi bölcs idősebbek ugye megnyugtatjuk az óvodás szülőket, hogy ez ugyanez lesz majd iskolában, sőt, a felnőttek lesznek is, mert hogy ez a dolga egy szülőnek. És gondolom, hogy az és hogy mondjuk szurkoljanak éppen egy meccsen, éppen egy bajnokságon, vagy éppen egy most megrendezésre kerülő olyan rendezvényen, ahol gyakorlatilag a mai hétvégén, mai és a holnapi napon is tart a fiatal atlétáknak a megmérettetése, mert hogy ez került középpontba az atlétikai centrumban a mai napon. U16, U15, U14-es területi liga verseny tartanak ugyanis, mégpedig a keleti terület harmadik fordulóját, ezzel vagyunk itt hírileg szembesülve, legalábbis itt a kétnapos viadalon három korosztály fiatal tehetségei mérik össze tudásukat. A program nagyon változatos lesz, itt rövid, középtávú futószámok, ami mellett gát és akadály futás, gyaloglás, magasugrás, rúdugrás, távolugrás, ötösugrás, még felsorolni is igencsak izgalmas lehet, mert itt a gerelyhajítás, kalapácsvetés, diszkoszvetés és a súlylökés is szerepel a kínálatban. Egyébként az U14-es atléták különböző négy próba versenyeken bizonyíthatnak, míg az idősebb korosztályokon váltó versenyek is tovább fokozzák majd az izgalmat, tehát szeptember 5-e, 6-a Nyíregyházi Atlétikai Centrum, ahol a fiatal atléták mérik össze tudásukat, lehet akár erre is sétálni és szurkolni, megnézni, ezáltal is lehet egy példát mutatni a gyerekeknek, hogy nézd, ilyen sport is van, meg olyan is, soha nem tudni, hogy a utánpótlás gyermekek éppen nem ülnek-e ott a szurkolói táborban. Jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, én hozok még egy jó dalt Well Hello-val, de előtte a Coldplay dala, itt a legjobb zenék között.

Mindjárt 10 óra van, és fogadjunk, hogy a hétköznapi napokon nem telik ilyen gyorsan az idő, mint a hétvégén, olyan hamar elszalad. No, de még itt vagyunk azért a hétvégének az elején szombaton, nem sokára 10 óra. Hírek érkeznek, aztán a legjobb zenékkel rádiózom velünk, itt még a 103.9-en. Én Zentai Edit vagyok, és köszönöm a figyelmet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11-12-13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vital Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
4: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy meg.

0: Leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
1: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltók oltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
0: És most néhány szó az időjárásról. Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derült égbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig. Utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 10 óra után ideje fölöltözni és ledobni a pizsamát vissza az ágynemű tartóba, vagy éppen a szekrénykébe, mert hogy megindulunk most már ennek a napnak a hangulatával, a legjobb zenékkel, pedig igencsak lüktetni fogunk, hogyha mondjuk éppen valaki a sportolást választja a mai napnak, itt a délelőtti órájának egy fontos pillanatául, akkor érdemes a rádiót itt hagyni, és mondjuk meglendülni egy picit a Flashdance zenéjével, mert hogy ez is indul, de két nagyon szuper magyar énekessel indítom az órát, az egyiket úgy hívják, hogy Vastag Csaba, a másikat pedig Király Viktor, aki szólóban érkezik hozzánk 10 óra után. Jó napot kívánok mindenkinek, én Zentai Edit vagyok.

0: Énekelheted.
1: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai a Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok.

Love Message itt a Best FM-en, a legjobb zenék között 4:11-kor élvezzük a reggeli kávé illatát, a napsütést, a hűvösebb levegőt, a szobbant nyugalmat, és hogyha valaki azt mondja, hogy vége a nyárnak, annak nyugodtan mondjuk azt, hogy de úgy van vége, csak most egy kicsit másképp folytatódik. Hát bizony, a szeptember olyan kicsit, mint amikor vasárnap este már tudjuk, hogy hétfő lesz, de azért még megpróbáljuk élvezni az estét, mert hogy még süt a nap, lehet fagyizni, kiülni a teraszra, az erkélyre, csak közben már mondjuk azt is tudjuk, hogy hamarosan előkerülnek a vastag a pulóverek, én már a héten elkezdtem pakolászni, és én sem vagyok különbű, mint bármelyik nőtársam, akik imádjuk mondjuk a leárazások után már azért nézegetni, hogy milyen őszi divat jön, milyen fazonok, színek, anyagok fogják uralni majd itt a palettát, és nekem nagyon kedvenc színeim ezek a burgundi, a barnák, a bézseknek, a földszíneknek az árnyalatai, és nagyon azt látom, hogy ezekkel úgy ügyesen lehet földobni az outfitünket, mert hogy jól lehet párosítani ezeket a színeket, például a barnát, a világos kékkel nagyon jó, a sárgát is szintén a világos kékkel, úgyhogy még nyugodtan lehet itt jó hangulatot csempészni magunkra, ami által ugye közvetítünk is egy kellemes megjelenést és egy mosolygós hangulatot. Ezt kívánom mindenkinek. A lüktetést pedig meghozza nekünk a Flashdance zenéje, aztán jönnek Diazék is, Stacabó is velünk lesz, és Jennifer Lopezzel is megnyomjuk majd a play gombot.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Zentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et!

Szépen haladunk, nem sokára 10:30, jó utat kívánok mindenkinek, és tájékozódjanak itt ugye a Kossuth téri rendezvény miatt a lezárásokról, parkolási hiányokról, mert hogy ugye ezen a napon itt a Legóváros program miatt van egy kis fennakadás ismételten a belvárosban. Mi viszont azért nagy tisztelettel köszöntjük a lőrinceket és a viktorokat a mai napon. Érdemes őket fölhívni telefonon, fölköszönteni, meglepni, éppen egy kopogtatással csak úgy jól fog nekik esni. Szeptember 5-e egyébként jótékonyság nemzetközi napja is, és talán ez az egyik olyan világnap, amelyhez tényleg könnyű kapcsolódni, hiszen segíteni, én szoktam mondani, nem csak pénzzel lehet, hanem néha tényleg elég egy kedves mondat, egy gesztus, egy odafigyelés, egy szemtől szembeni ráhangolódás valakire, vagy csak vegyük észre azt, hogy valakinek éppen szüksége van ránk. Ezt így akár a hétvégén is meg lehet tenni, talán ilyenkor több idő van egymásra. A mai naphoz egyébként egy régi magyar népi megfigyelés is kapcsolódik, mert hogy Lőrinc napját egyfajta határvonalnak tartották, hogy innen már lassan búcsúzik a nyár, és közeledik az ősz. A régi mondás szerint Lőrinc belepisil a szabad vizekbe, vagyis innentől már nem feltétlenül ajánlottak olyan kellemes fürdőzést a folyókban és a tavakban. Na és persze a szőlős gazdák is figyelték ezt az időszakot, hiszen szeptember elején már érni kezdtek a késői szőlőfajták. Jaj, de jó volt valamikor szüretelni. Én gyerekkoromban még jártam erdőbényére a szüleimnek, a kereszt szüleihez, és nagyon jó kis emlékeket ápolok még én is a lelkemben. No, hát ilyen jellegű emlékek is jöhetnek, akár hétvégén. Ennek is megvan a lehetőség, egy picikét beszélgessünk ezekről. A régen megélt szép kis emlékekről. Én azért újítok egy picit a legjobb zenékkel. Jön a Fall of the Flow, akiket nem oly régen láttunk a Kossuth téren, és talán ez a dal is fölcsendült tőlük. Ez már az anyám mondta, itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor hátérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó. Örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert

Szólnak a legjobb zenék nálunk, jó hangulattal lehetett énekelni akár a konyhában, a nappaliban, vagy az autóban, hogyha éppen autózunk, akkor vannak híreim, a piacok környéke oké. Ott ilyenkor azért nagyon sok autóssal lehet találkozni, szaladunk a tojással, bevásárolunk, főzzük majd a hétvégére való finomságot, amihez már a hozzávalókat nyilván beszereztük, viszont vannak híreim, és szerintem aki a héten a belvárost megcélozta, ők már azért a hét közepén látták, hogy építik azt a rendezvényt, aminek ma lesz a fő kis attrakciója. Ebből adódóan már ugye nagyon sok parkoló rész le volt zárva ott a Nagy Imre tér környékén, Szabadság tér környékén, a templom melletti parkolókban is, szóval erre már nagyon sokan készültek, hogy itt valami történik. Bizony. És ma például nagyon fontos tudni, hogy benépesül Nyíregyháza belvárosa, és itt van, itt már egyébként élet, én közel lakom a belvároshoz, úgyhogy hallom is azt, amikor valami történik. Hát ma van a Lego játékváros rendezvény, nem árt tudni, hogyha a kedves szülők még mondjuk úgy tervezik, hogy felsétálnak a gyerekekkel a belvárosba, ugye a Kossuth téren, viszont érinti a gyalogos gépjárműforgalmat is, mert hogy itt bizony idéglenes forgalomkorlátozás, útlezárások és parkolási változásokra is kell számítani. A mai napon ugyanis a Dózsa-György utca, Kossuth téri környékét teljesen lezárják itt a járműforgalom elől. A korlátozás valamennyi járműre vonatkozik, tehát itt azért nem tudnak behajtani nem csak a lakók, hanem az üzlettulajdonosok és a beszállítók sem tudnak behajtani. Lezárják továbbra itt a rendezvény által érintett területeket, a Hősök tere, Jókai tér, Szabadság térnek a térségét. Nem árt erre mindenképpen fölkészülni. Egyébként a pontos információkat tudja olvasni az oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu, ott csak be kell pötyögni, és már is látják, hogy hol milyen változások vannak, mennyire érinti a Bújtos utca környékét, vagy éppen a parkolási lehetőségek is, hogyan alakulnak itt. Én kívánok azért gyalogosan jó utat mindenkinek, kell a mozgás egyébként is, úgyhogy próbálják meg így megoldani természetesen, hogyha nem olyan dolguk van, amihez ugye szükségszerű az autó. Én pedig lüktetek tovább, megyünk tovább, itt nem sokára Bob Sinclairrel, de előtte jön az In The Music, itt a Best FM-en, nem sokára, 3.4.11.

Robbie Williams után Sean Kingston, aztán a hírek is érkeznek 11-kor, és Sean Kingstonnak azt, hogy elmondja, hogy milyen csodálatos a nők, ez egy nagyon jó dolog a szájából, és elő szokott fordulni, hogy már hosszasabb év, vagy évtizedek után olyan ritkán mondjuk ki egymásnak, hogy de jól nézel ma ki, vagy tetszik benned, vagy rajtad, éppen ez, amilyen vagy. Jó ezt megfogalmazni, úgyhogy lehet törni a fejünket, hogy mivel fogjuk ma a párunkat lenyűgözni, mondjuk egy általunk nagyon kedves kis mondattal. Jó lesz ennek a hozadéka, higgyel nekem minden kedves Best FM hallgatónai. Figyelem a híreket 11-kor, aztán a következő órát 50 Centtel jól megindítom itt a Best FM-en. Köszönöm, hogy velem rádiózik. Se jó!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30% Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outlet

0: Véget ért a nyári út felújítási program Nyíregyházán, ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni, ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Határidőre, iskolakezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A NyírVV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Ezúttal csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhelyen rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata, egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derült égbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig, utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most be!

Nem merem elhinni, hogy vannak olyan férfiak, akik azt képesek mondani a kedves feleségüknek, hogy jól áll neked a konyha. Hát komolyan ilyet mondani, tessenek megnézni rajtuk, hogy mi szép bennük és rajtuk. Mi az a tulajdonság, hogy mi az a külső jegy, ezzel is el lehet játszani. No, én közben pedig zenélek, szépen összeraktam a dalokat, jön a Salt and Pepper, jön a Compact Disco, jön majd a Honeybees dala is, de az órát, ahogy indítottam, és ahogy említettem, 50 Cent-tel már is lötyögve indítom, ez már a PIMP, itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et! Best FM.

A Salt-N Pepa dala után a Gágyzsódal is fölkészül, és a Honey Beast-tel is fogunk egy picit kavarogni, pontosan úgy, ahogy egy kedves autós társ írt nekem, hogy mi újság, nem tud leparkolni, behajtani a városba. Hát bizony, Lego játékváros rendezvényt tartják, ami miatt itt nem csak a gépjármű forgalom, hanem a megnövekedett gyalogos forgalom miatt is idéglenes forgalom korlátozásokra és útlezárásokra, valamint jól írja nekem Imre, hogy parkolási változásokra is kell számítani a mai napon, ugyanis a mai napon a Dózsa-György utca, Kossuth tér itt ezt a szakaszt teljes egészében lezárták, mert maga ez a játékváros rendezvény ugye a belvárosban van megtartva, tehát ide nem tudnak behajtani, parkolni sem, sőt, itt az ott lakók és az üzlettulajdonosok, valamint azok a beszállítók sem, akik éppen csomaggal szaladnak erre-arra, mert ugye lezárásra került a belváros, erre mindenképpen készüljenek az autósok. Én kívánok azért jó utat és jó szórakozást ehhez a programhoz, hiszen ez a Lego játékváros nagyon sok gyermeket és apukát, anyukát is ide vonz, úgyhogy élvezzék ennek a szombatnak adta program lehetőségét. Mi addig zenélünk, beszámem úgy, ezzel megyünk.

Szépen telik ez a szombati nap, remélem mindenkinek lőrincek, Viktorok boldog névnapot, jótékonysági nap is van, úgyhogy jótékonykodni nagyon jó, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan csatlakoztak a iskolatáska, adj tovább iskolatáskát és tanszereket akcióhoz, mert nagyon jó látni másnak a szemében az örömöt, és ez elég csak egy pici dolog is, ami másnak sokat jelenthet. Én is egyébként pont ezt az elvet képviselem, és nagyon szeretek adni, a múltkoriban éppen selejteztem nagyon sok ilyen magas sarkú cipőmet, mert hogy valamikor ugye rengeteget jártunk ilyenbe mi hölgyek, akik tudjuk, hogy mi volt az, amikor tűsarkúba képesek voltunk egy egész éjszakát mondjuk végig ugrabugrálni, hát akkor előre haladtával ez úgy eltűnik, nem csak amiatt, mert a divat is más diktál, sportcipő, kényelmes papucsok, meg laposabb cipő, hanem egyrészt eltellik ennek is az időszaka, és én olyan örömmel selejteztem ki nagyon sok ilyen tűsarkú gyönyörű kis csillivéli cipőmet, és adtam oda fiatal barátnőmnek, akinek nagyon jól áll a lábán, és jó érzés volt látni, hogy micsoda csillogás volt a szemében, hogy ő ezt megkaphatta, úgyhogy próbáljuk meg mi is segíteni, mert ennek van meg szerintem az életben a legjobb körforgása, ami visszatér majd hozzánk, és jó dolog adni. Jó dolog nem csak adni, hanem segíteni is, és a mai nap egy különleges alkalom, ugyanis szeptember 5-én a mai napon tartják 18. alkalommal az országos retro véradást, az országos vérellátó szolgálat, úgyhogy érdemes ehhez is csatlakozni, mert hogy nem csak amiatt, mert itt a retro véradás kapcsán van sörvésli menü, meg mindenféle különlegesség, hanem azért, mert adni nagyon jó is, aki megteheti, ugyanis minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú embert várnak, aki ugye megfelel a véradás egyéb feltételeinek, nem is kell más, mint személyigazolvány, taj és lakcímkártya, és gyakorlatilag a területi vérellátó intézményekbe lehet bemenni, ahol a mai napon is 8 óra és 2 óra között várnak minden kedves véradót, és ez nagyon fontos. Én nem tudok adni vért egyébként, nem azért, mert nem vagyok még 18 éves, vagy elmúltam volna 65, és azért 50 kilónál is több vagyok, hanem azért, mert én pacemakerrel élek, és nem tudunk pacemakerrel élő társaim vért adni, ezt jó mindenképpen tudnunk, de aki mindezt megteheti, bátran kéz a kézben, akár egy kis család is megindulhat, és jó érzéssel fognak majd onnan kilépni, hogy segítettek. No, erre buzdítok én is mindenkit, úgyhogy segítsünk, ha tudunk. Én pedig a legjobb zenék között a Magna Cum Laude dalát indítom. Piros az alma, tudják, napi egy alma. Folytassák csak a mondatot.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

House és a New Level Empire itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Nálam pedig egy program lehetőség, mert hogy elkezdődött az iskola, nagyon boldogan szaladgálnak a szülők, vagy nem éppen bevásárolni, kinőtte a gyerek a cipőt, a nadrágot, a tornacuccot, minden kell, látom, mi megy egyébként a bevásárló központokban. Meg nekem is barátnőm nagyon boldogan mutogatja azokat a ruhákat, amiket most már így ősszel fog a kis legényke is mondjuk az óvodában viselni. És vannak azért olyan ruhadarabok, amiket szinte el sem nyűzött a gyerek. Na, ezeket nagyon jó, hogyha jótékony célra akár fölajánljuk, persze, hogyha nincs a családban olyan, aki ennek hasznát veszi. És van is egy lehetőség, mégpedig a holnapi napon tartanak használt ruha adománygyűjtést a búzatéri piacon 8 óra és 2 óra között. Szeptember 6-án. Nagyon fontos itt, amit gyűjtenek, jó állapotú, tiszta és használható gyerekruha és játék, amit nagy szeretettel tudunk tovább adni. Hogyha valakinek van kedve együtt egy tisztább, szebb jövőért tenni, akkor tegye ezt meg, és a holnapi napon, tehát 8 óra és 2 óra között búzatéri piacon lehet akár kilátogatóként, akár árusítóként is adományozni kinőtt ruhát, vagy éppen megunt játékot. Na, ezt kívánok mindenkinek a mai napra, akár kellemes ráhangolódást, selejtezést, válogatást, dobozolást, aztán holnap pedig meg lehet jelenni tehát a búzatéri piacon. Hey!

Ez egy csodálatos nap is lehet majd mindjárt Michael Bublé-val a folytatásban, és csodálatos déli jó étvágyat kívánok, hogyha sikerül ebédelni pontban, ebben az időpontban kitolódhat a reggelizés, mert ugye a hét biztos, hogy mindenkit nagyon megviselt, a szülőket, a gyerekeket egyaránt, hiszen kelni kell, és kell is még talán egy pár hét arra, hogy mindenki visszaálljon ebbe a megszokott kis mókus kerékbe, amivel ugye együtt jár a szeptemberi iskola kezdés és a hónap kezdés. Szeptember 5-e van, szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és nagyon fontos tudni bizony, hogy a mai napon a LEGO játékváros rendezmény miatt idéglenes forgalom korlátozásokra, útlezárásokra és bizony parkolási változásokra kell számítani Nyíregyháza belvárosában. Jönnek a hírek, érdemes erre is figyelni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11-12-13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az ésséggel nem tárgyalunk. Telefon 44-13-44 vagy pizzamafia.hu.
4: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fókuszban a fenntarthatóság. Továbbra is zárva tart a Szülészet Máté Szalkán. Ruhagyűjtést szervez az éjak. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Továbbra is szünetel a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhesgondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Most vasárnap csatlakozva a Nyír VV babavőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az Éjak Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petró Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt állókat szeretnék támogatni.
2: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, hanem ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól, hanem bármilyen ruházatot, amit már nem használnak, de szívesen továbbadnak. És emellett természetesen még a játékokat is szívesen átvesszük.
1: Kezd egy kicsit ősziesre fordulni az idő Szabolcsban, de azért még ne tegyük el mélyre a nyári ruhákat. A következő másodpercekben elmondom, mire számíthatunk. Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derült égbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig. Utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Azért most már sokkal kellemesebbek a reggelek, a napközbeni hőértékek, no és persze az esték, amikor még talán egy kis lajbika is elfér az embernek a hátán. Ja, gyerekeknek mondanám, a lajbit nagymamánk hívta, úgy ma már ilyen mellénynek mondjuk, vagy kis zakónak, kabátnak. Szép napot kívánok mindenkinek, 12 óra után vagyunk, és ha már gyerekek és szülők, akkor hey mama, ezzel indulunk a Black Eyed Peas dalával, aztán jön Zsédan, velünk lesz az Aqua Barbie girlie is, és érkezik a Random Trip is. A következő két órában még a mikrofon mögött zent a jedét.
4: Hey mama, this that shit that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. We the blast masters blasting up the jam.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Hi Barbie és Hi Ken énekelte nekünk az Aqua itt a Best FM-en szeptember 5-én. Nézzük, mit is tartogat már a kalendárium. Lőrinceket köszöntjük, úgyhogy ha van lőr... Jó, nekem van, el ne felejtsen. Viktor névnap is van, őket is lehet köszönteni. Ha van ilyen nevű kedves ismerősünk, barátunk vagy családtagunk, akkor ne felejtsük el felhívni és felköszönteni. Szeptember 5-e a jótékonyság nemzetközi napja, és talán ez az egyik olyan világnap, amelyhez tényleg nagyon könnyű kapcsolódni, úgyhogy ma ez lehet ilyen cél is, hogy jótékonykodjunk, ha más nem, csak egy olyan jó kis cselekedetet, amit úgy még így a déli órákban kitalálunk, megvalósítunk, az már egy szuper kis napzárás lesz majd, hiszen segíteni nem csak pénzzel lehet, hanem tényleg néha elég egy telefon, egy kedves mondat, vagy az, hogy észrevesszük, hogy valakinek éppen szüksége van ránk. Egyébként a mai naphoz egy régi magyar népi megfigyelés is kapcsolódik. Lőrinc napját egyfajta határvonalnak tartották, mert hogy innen már lassan búcsúzik a nyár és közeledik az ősz. A régi mondás szerint pedig Lőrinc belepisél a szabad vizekbe, vagyis innentől már nem feltétlenül ajánlottak olyan kellemes fürdőzést a folyókban és a tavakban. Szőlős gazdák is figyelték ezt az időszakot, hiszen szeptember elején már ugye érni kezdtek a késői szőlőfajták, és bizony ezen a hétvégén a ló- és agrárversenyek szerelmesei sem maradnak program nélkül, hiszen ugye megrendezik a Kincsem nemzetközi agrár- és lóverseny hétvégét. Szóval szeptember 5-e Lőrinc nap, jótékonysági nap, és egy kis nyárbúcsúztató hangulat, és hát természetesen szombat, ami nagyon fontos, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek szuper feltöltődést ehhez a hétvégéhez.

0: FM-en a legjobb zenék között mindjárt jön a Punani Masszív, jön Chris Cross és Kellis is velünk lesz, és néhány program így a mai napon, ugye tart a belvárosban a Lego Város, ami egy mindig egy szuper program, nem csak a gyerekek élvezik, hanem az apukák, anyukák is remélhetőleg, az idő kegyes most ehhez a rendezvényhez, úgyhogy azt gondolom, hogy elázni nem fogunk, és nagyon lesülni sem, mert azért lehet már érzékelni, hogy szeptember van. Programok tekintetében, ha már a belvárosban sétálunk, nem árt tudni, hogy itt forgalomkorlátozások és útlezárásra is készülni kell, úgyhogy jobb, hogyha gyalog sétálunk fel a városba, természetesen, hogyha megtehetjük, és mondjuk nem orrossal tervezzük mindezt, mert hogy vannak még programok, például a mai hétvégén és a mai napon is megtartják már a nemzetközi ásványbőrzét és ékszer kiállítást, ez a mai és a holnapi napon tart, mégpedig a Művelődési Házban, ahol különleges ásványok, ékszerek gyűjtőknek és a családoknak is egy nagyon érdekes program, amivel lehet találkozni. Szeptember 5-én éppen ha a Sóstai Múzeumfalu célozzuk meg, ott mese, kocsma és pálinka túra zajlik, ahol egy kicsit különlegesebb felnőtteknek szóló program szerintem. Ahogy említettem, tart a Lego Város, mint családi program, amely ugye itt várja a látogatókat, és ha még így előre pörgetem egy picikét az időt, akkor azt látom, hogy szeptember 5-én tartják meg a Szakma Festet, szintén a Kossuth téren, ez egy pályaorientációs nap, amikor szakmák és gyakorlati bemutatók is várják a fiatalabbakat, érettebbeket egyaránt, és egy nagyon izgalmas program lesz, amit sokan várnak, ugyanis szeptember 12-én és 13-án tartják a Tirpák Fesztivált, ami egy nagyon jó kis dolog. Kossuth téren főzőverseny, hagyományőrzés, kulturális programok és koncertek, és szombat este majd szeptember 12-én Korda Gyuri és Balázs Klári fog színpadra lépni, őket biztos nagyon várják már a nyíregyháziak. Megyek majd tovább a programokkal, hiszen lesz itt futóverseny, lesz itt vadgasztronómiai fesztivál és minden más, ami kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat Nyíregyháza városában.
1: A Best FM lendületben tart.
2: Gyerekkorom slágereit hozzátok vissza, és az az érdekes, hogy a kisfiam ugyanazokat a zenéket szereti. A Best FM a napunkat színesíti.
1: Best FM, a legjobb zenék.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki,
1: élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ennek

0: nevet magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: ragasz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabd magát.
1: Best FM.
2: Élvezd minden percet.

Nagyon sokan itt a nyári hónapokban, mert hogy képzeljük el, hogy a legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon. 1901 óta, tehát jól mondja a Nagyi, hogy én nem emlékszem, hogy valamikor volt ilyen meleg. Ugyanis az év 8. hónapjáról készült már egy elemzés, és itt nagyon úgy tűnik, hogy a középhőmérséklet országosan átlagosan 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladta meg az 1991 és 2020-as évek 21,2 fokos átlagát. Hát bizony ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Hát azt is írják, hogy azért itt a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívüli száraz hónapoknak a sorozata, ugyanis az augusztusi országos átlag és az eddig beérkezett adatok alapján mindössze 15,6 mm volt, amely 74%-kal elmaradt a 91 és 2020-as közötti időszak 59,5 mm-es átlagától. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén, a Délalföld egyes területein, vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus volt 1901 óta. Ezt mindannyian érzékeltük, és nem véletlenül kellett itt azt mondani, bármerre is mentünk, hogy én már ezt nem bírom. Ilyen meleg van, olyan meleg van, én nagyon nagy meleg és nyár imádó vagyok, de bevallom őszintén, nekem is jobban esnek már ezek a hőfokok, amik most már azért így érzékelhetőek. Na és aztán lassan meggondolkodhatunk majd a fűtés időszakon, ugye, mert kicsit nem figyelünk oda, aztán ott leszünk majd ennek is az időszakán. Na hát jó nyarat kívánok még, vagy nyár utót mindenkinek, és élvezettel legyünk így a hétvégi időjárásban, bármilyen programot is tervezünk. Ne felejtsék el, hogy a Kossuth tér hangos a Legóváros program sorozatnak a lehetőségétől, úgyhogy akinek van kedve egy ebéd után is majd egy picit megindulni, nyugodtan vegye célpontba a nyíregyházi Kossuth teret. Én pedig a legjobb zenékkel megyek tovább, akár autózik, akár serénykedik a konyhában. Jó hangulatot kívánok mindenkinek, jön Kellisz és a Trick Me itt a Best FM.

0: lendületbe hoz.
1: Változatos zenék, és tényleg a kedvencek. Szó szerint Best FM.
2: Én imádom a Best FM-et, mert mindig ribabőrös leszek ezektől a zenéktől.
0: Best FM. A legjobb zenék.

A reggelizésen túl vagyunk, remélhetőleg az ebéd hangulatát megalapozhatja nekünk majd azon zenei kis repertoár, amivel még készültem ebben az órában. Jön majd a Keresem a lányt az álmomból, és nem sokára utazunk Carl Wolffal egészen Afrikáig. Nyári élmények, jaj, de jó előhúzni azokat a kártyákat, hogy milyen jó volt együtt a családdal éppen Horvátországba, vagy csak a Balatonon, vagy csak itthon maradtunk, és nem voltunk sem erre. Meg lehet nekem írni ezeket az élményeket. Egyébként jó valakinek úgy élni otthon, hogy azt éli meg, mint hogyha mindig szabadságon lenne, és nagyon sokan ki is alakítanak olyan kis udvarrészt, ahol a medence mellett helyet kap mondjuk a grillsütő és minden más, úgyhogy töltődni nagyon sokféleképpen lehet, de meg lehet nekem írni, hogy ki hogyan töltődött föl igazán nyáron, és kész lettünk-e mondjuk teljes mértékben az iskola kezdésnek a hajrájához. Remélem igen, hiszen elkezdődött az iskola, vele együtt pedig a mai napon, ugye a szeptemberi első hétvégét tudjuk jó hangulatban tölteni remélhetőleg. Na és persze jó étvágyjal fogyasztjuk azt az ebédet, amit anyuka elkészített nekünk. Jó hangulatot kívánok, én ehhez a legjobb zenéket hozom, utazunk tehát Afrikába. Aztán énekelhetjük majd azt a dalt is, hogy Keresem a lányt az álmomból, mert hogy ezzel is készültem még ebben az órában. Let's go.

0: A nap remélhetőleg igen, mindenki egy bólintással jelezte, hogy igen, jól vagyunk, készülünk, pakolunk, selejtezünk, talán a holnapi búzatérik is használt ruha csereberére is készülhetünk, mert hogy megvan ennek is a lehetősége. Programok tekintetében a mai napon a Kossuth téren hatalmas hangulat, lendület van, Legóváros ugye tart a program, ez nagyon sok gyerek szereti, sok gyermek is van, úgyhogy erre készüljünk, és még arra is, hogy itt az útlezárások, forgalomkorlátozások életben vannak, ez ennek a mai Legó rendezvénynek köszönhető. Jönnek a hírek egykor, a következő órában még azért vannak program lehetőségeim is, és egy nagyon érdekes hírrel készültem, mert hogy, hát egy furcsa hír. Ugyanis Németországban találtam egy olyan kis automatát, ami nem csokoládét, nem édességet, és nem is italt ad ki, hanem képzeljék el kolbászt. Bizony-bizony jól hallották. Kolbász automaták, kérem szépen, Németországban, de hogy kerülnek majd ez hozzánk hírekben a Best FM következő órájába, na erről fogok gondoskodni. Addig is a legjobb zenék, és persze hírek egykor.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha már bűnbe esel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
4: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmárberekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
6: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmárberekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltók munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken.

0: kultúra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Nagyon fontos kérdés, hogy kit mivel lehet jó értelemben fölizgatni. Ugye van, akit a kolbásszal, az étellel, a szalonnával, van, akit egy szép ruhával, cipővel, parfümmel, van, akit egy játékkal, egy csokoládéval, bármivel is. Örvendeztessük meg, ma van a jótékonyság napja is, így szeptember 5-én, és jónak lenni nem csak jó, hanem adni is nagyon jó érzés lehet. Hát én is adom még ebben az órában a legjobb zenéket George Michael-lel, a Coldplay-jel, Eros Ramazzottival, és velünk lesz Shaggy is majd, úgyhogy segítsük egymást, és érezzük jól magunkat, így szeptember 5-én. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia. Ha kell.

Hú-hú, mondanánk ugye nagy sóhajjal, de nem akkor, amikor éppen valami kis lelki tervünk van, és nem utána sóhajtozunk, miután bevertünk egy szalonnás fokhagymás tojást, bármilyen formában is, mert utána nem árt fogat mosni, főleg akkor, hogyha ugye mondjuk randira megyünk, vagy éppen csak úgy beszélgetünk valakivel, akkor is kell az ápoltság. Na de miért mondom én ezt a kis kolbász dolgot? Találtam egy nagyon érdekes, furcsa hírt, amin úgy elgondolkodtam és elmosolyogtam itt ezt az információt, ugyanis egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a kolbászautomaták. Igen, igen, jól hallották, tehát kolbászautomaták. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy ital vagy édesség automatát, csak itt ugye nem csokit és üdítőt kapunk, hanem különféle húskészítményeket. Hát gondolom ezt hűtik is, tehát csak úgy lehet ugye jól tárolva mindez, és úgy fölismerült bennem a kérdés, hogy hová tennék én ilyen kolbász automatákat. Nem is tudom, belvárosban, vagy éppen buszmegállókhoz tenném, benzinkutakra, vagy vasútállomáson, hogyha lekéstük a vonatot, akkor nyomjunk bele valamennyi kis lóvét, aztán ott rágcsáljunk egy kolbászt, nem is tudom, hogy ez hogy lehetne egyébként kivitelezni, de mondjuk ez nekem tetszene, tehát én biztos, hogy megállnék, és ott kipróbálnék akár egy paprikás kolbászt, egy gyulait, egy csípőset, vagy nem is tudom, egy kis szalonnát, ugye szoktuk mondani, más nincs, akkor egy kis kolbászt, egy kis kenyérrel, kiflivéggel megeszegetjük, rögtön jól laktunk. Hát érdekes, hogy mit ki nem találnak, de ugye ezt nagyon sokszor szoktam említeni, hogy én már semmi nem lepődöm meg, és azon sem, hogyha egyszer csak meglátnék valahol egy ilyen kolbász automatát, ami nagyon úgy tűnik egyébként, hogy Németországban hamarosan jelen lesz, sőt, itt a cikk szerint már állítólag egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Jó dolog ez, ugye? Lehet rajta mosolyogni, és persze jól érezni magunkat, ez kötelező, ugye szombat délutánba. Én ehhez a legjobb zenéket hozom, jön a Melody Maker.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Rám az Uttinak a dala, nekem nagy kedvencem, olyan hangerővel hallgatom, hogyha valaki engem látna, akkor megőrülne, azt mondaná, hogy ez a nő nem normális, és sok esetben autóban is énekelek. Jó hangosan, de tudom, hogy sokan teszik mindezt meg, mert látom én ám, amikor valaki teljesen önfeledten tud. Egyébként valahogy az a megérzésem, vagy a meglátásom, hogy inkább hölgyekre jellemzőbb, hogy jobban el tudják magukat engedni az autóban. Jól teszik! Hajrá, hölgyek, csodás napot, jó készülődést kívánok bármihez is, a programok tekintetében pedig ajánlom figyelmébe oldalunkat. bestfmnyiregyháza.hu. No, hát tart a Legó város a mai napon. Hatalmas a lendület és a séta, a jövésmenés, a gyerek sírás, no és persze a jó hangulat, mert ez a legfontosabb. Tartanak itt majd még a programok, jövőn szeptember 10-én a Szakmafest, majd szeptember 12-én és 13-án Tirpák Fesztivál és Vadgasztronómiai Fesztivál is lesz. Jön Korda Gyuri Balázs Klárival, majd szeptember 12-én így kell készülni, úgyhogy lesznek itt még program lehetőségek. Ebben a hónapban is tájékozódjanak egyébként oldalunkról. Én is az oldalunkat nézem, ahol mindenféle program közül lehet találni információt, és pici hangulatváltással szeretném azt is jelezni, hogy szeptember 1-től egy órával rövidebb ideig látogatható a nyíregyházi északi temető is, az új nyitvatartási rend szerint. A sírkert kapui reggel 7 óra és este 7 óra között állnak nyitva a látogatók előtt, így az eddigi 8 óra helyett nem árt tudni, hogy 7 órakor zárják a kapukat, és természetesen ezt követően is el lehet hagyni a sírkertet a Pazonyi úti bejáratnál. Csodás napot kívánok mindenkinek! Szuper szombatot! A legjobb zenékkel itt a Besten!

Baba Börze Nyíregyházán, a Búzatéri piacon a holnapi napon reggel 6 óra és 2 óra között lehet itt megjelenni. Biztos, hogy nagyon sok szép ruhát lehet még beszerezni, hiszen a gyerekek nőnek, és ugye nem csak a testük, a lábuk, hanem minden más kis kellemes kis dologra is szert tehetünk, gondolok itt játékokra és olyan hasznos dolgokra, amit jó adni, na és persze jó kapni is. Program lehetőségek a mai napon, ugye a belváros hangos megint csak a gyerekek zsivajától még a mai napon, de a mai napon még meccsen is lehetünk éppen hangosak, ugyanis a felkészülési meccset tart a Blue Sharks kosárlabda csapat, mégpedig a mai napon a Continental Arénában 5 órakor a TF ellen fognak játszani, úgyhogy nagyon fontos, hogy szurkoljunk a csapatnak, legyünk ott, hiszen nagyon sok helyi fiatal is játszik a csapatban, úgyhogy érdemes őket buzdítani, hiszen most kerülnek úgy először pályára, amikor is nem zárt kapus meccsen láthatjuk a csapatot. Tehát a mai napon 5 órakor a TF ellen játszik a Hübner Nyíregyháza BS. És ha már kosárlabda, a következő hétvégén, szeptember 11-én és 12-én ugye megrendezik ismét a Sitku Ernő emléktornát, ahol megint csak a helyi csapatunkért lehet majd szurkolni. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek, jó utat, vigyázzanak magukra, szeressék a gyerekeiket, és beszélgessenek velük, hogyan telt itt az első hét az iskolában, vagy éppen az óvis gyerekekről is lehet némi információt megtudni, természetesen, hogyha kellő időt és helyszínt adunk nekik mindenre. Jó utat is kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel pedig rádiózom velünk itt a 103.9-en.

0: Szeptemberben nagyon sok minden kezdődött, nem csak az iskola, hanem megkezdődik a nagy divat hónap is. New York, London, Milánó és Párizs következik, a sztárok pedig ismét egymással versenyeznek majd, hogy ki tud több érdekesebbet mondjuk fölvenni magára és fölöltözni. Ezen mindig jót szoktunk mosolyogni, de ha már divat őrület, akkor figyelem, nagyon úgy néz ki, hogy megint eljött az idő, amikor nem az a kérdés, hogy látunk-e valamit a napszemüveg mögül, fognák a fejüket az optimetristák, hanem az, hogy egyáltalán látjuk-e még az arcunkat, mert hogyha már divat, akkor egy kis csajos újabb őrület, ugyanis visszatérnek a hatalmas napszemüvegek olyan mértékben, hogyha valaki mondjuk felteszi, akkor a fél arcát lehet, hogy el is takarja, mert hogy a divatvilág szerint ez most nagyon menő, és nagyon több hírességnél is feltűnik már ez a trend. Én ezt nagyon preferálom egyébként, mert most voltak ilyen nagyon keskeny szemüveg is divatban, ami mondjuk nekem a széles kis arcomnak nem állt természetesen nagyon jól, viszont ezek a nagy napszemüvegek azért is jók, mert ha mondjuk fáradtabbak vagyunk egy buli után, akkor másnap ez olyan ápol és eltakar hatást kelt, de ami nagyon fontos ugye egészségügyi szempontból, hogy ilyenkor azért iskolakezdés előtt nagyon fontos a dioptriákra is figyelni, meglátogatni mondjuk olyan üzleteket, olyan orvosokat, akik ugye fölmérik a gyermeknek a dioptriáját, utána pedig már lehet menőzni, meg itt a napszemüvegekkel is már ugye lehet olyan dioptriásokat igényelni, ami mindenképpen véd is, és persze látunk is vele, mert ez sem egy utolsó szempont látni és látszani, no meg hallani a legjobb zenéket itt a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?

Eltelik ez a nap, és nagyon szépen köszönök minden hallgatói visszajelzést, kérdésre választ adok, igen, ott leszek mondjuk majd azon a családi napon, amit kérdeztek az üzenőfalon tőlem, és ott leszek mondjuk a mai napon is, mondjuk azon a meccsen, amikor is a kosaras fiaink játszanak majd a Continental Arénában, a mai napon a TF csapatát fogadják. 5 órakor lehet kijönni, szurkolni, egy kicsikét levegőzni, mozogni, hiszen tart még a jó idő, ha nem is az a 40 fok van, hál' Istennek, de még mindig egy pont kellemes sétára, kocogásra, családi programokra kitűnő idő, így ez a szeptember 5-e. Pusszantom a lőrinceket, a Viktorokat és a névnaposok tekintetében pedig azért ne felejtsük el majd azon kedves névviselőit, akik érkeznek így mondjuk a holnapi napon, gondolok itt a Zakariásokra, bár nem egy népszerű név, nekem mondjuk Azariát hívta édesapám Zakariásnak, de mindegy is. Aztán ünnepelnek a Harkányok, a Horkák, hétfőn pedig a Reginákat tudjuk majd tisztelettel köszönteni. Jönnek jövő héten a Máriák, az Ádámok, a Nikolettek, a Teodórák, és megint csak lesz majd Mária nap is, no, de nem szaladunk ennyire előre, mert hogy én búcsúzom, viszont Dékán István már engem szinte szaladtat a mikrofonomtól, és adom is át neki a helyemet, viszont előtte még azért a híreket meghallgatjuk pontban 2 órakor. Jó volt önnel rádiózni, holnap is csatlakozom majd hozzánk itt a 103.9-en, hiszen reggel 8 órakor érkezem, addig is puszi mindenkinek, az elmúlt órákban Zenta Jedite rádiózott. Látom, nem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szeptember 11-12-13.
2: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
1: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
2: Neked is ott a helyed.
3: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
4: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Határidőre, iskola kezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A Nyír VV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán, ezúttal csak nem 4000

0: lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A kis csődőr könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derült égbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig, utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: 4 perccel 2 óra után járunk. Ez a szombat délután, amikor újra köszönthetem, Dékán István vagyok, és ma is van előttünk 4 óra. Most leporoljuk a héten történt dolgokat, készülünk majd a hétfőre, és persze jönnek a legnagyobb dalok, és mindjárt az Outkast kezd, aztán majd a Kavarog a Honeybee-től. Így indulunk.

Justin Timberlake dalát hozhattam, hallgathattuk a Cry Me a River után, majd a Vissza pillantó Molnár Tamással, meg Majkával. Egy nagyon jó dal, legalábbis én nagyon szeretem. Friss időjárási adatainkból pedig kiderül, hogy eső érkezését várjuk, reméljük, illetve ebből már volt egy kis ízelítő, ilyen 11 óra magasságában is. Nagyjából 15 óráig számíthatunk Nyíregyháza szerte kisebb-nagyobb záporok kialakulására. A szél az mérsékelt, keleties, egyszer-egyszer villámlik, egyszer-egyszer dörög, legalábbis az adatok szerint. Holnap reggel 12 fok, ha reggeli start mellett, aztán pedig holnap már sokkal naposabb, 25 fokot is remélhetünk. Egyébként most már nagyjából ezek lesznek a csúcs értékek, ilyen 24-5 körül, sőt, hát igazából 10-e után ez már csak 22-23 fok körül realizálódik. Ennyit erről, jöjjenek a dalok a visszapillantón, meg Art Avenue is jön, csak azért is szerelem.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

It's a beautiful day. Michael Bublé énekelte meg ezt a dalt. Hát ennyire jó hírt most sajnos nem hozhatok. Előttünk témaként az alma. Minden idők egyik, pontosabban az elmúlt 50 év legrosszabb alma termelése, mely hát a környezeti hatások miatt alakult így. A kilátások a szezon előtt nagyon jónak néztek ki, de a tavaszi fagyok elvitték durván a termés 60%-át, és erre jött még ez a nyári forróság, a szárazság, úgyhogy egyáltalán nem jó a helyzet. Úgy néz ki, olyan 130-140 ezer tonna termés szüretelhető majd le az alma fákról. Ebből durván 50-60 ezer tonna lehet étkezési, a többi pedig ipari felhasználásra szánt alma, csak itt egy gondolat, a 130-140 ezer tonnával szemben ennek majdnem a 2,5-szeres, ilyen 400 ezer tonna körül szokott lenni, legalábbis emlékeim szerint, bár ez nem biztos, hogy hiteles info. Az MTM még kiegészítéseket talál, látjuk, hogy az alma termésnek több mint a felét el kell engedjük idén, úgyhogy hát most még a szezonban lehet jó almákat enni, aztán úgy néz ki, hogy az őszi, a tél és a tavaszi időszakban a hűtő házakban tárolt almától el kell majd búcsúzzunk, legalábbis nagy valószínűséggel magyar alma itt nem lesz. Cikk a Best FM oldalán, Nagy Adalit hallgatjuk közben, az Államkép után majd Shanice, I Love Your Smile dala is Carl Wolfot előzi.

Well Hello és T-Danny a Disco Club című dalban, előttünk pedig egy tök jó lehetőség. Nézzük ezt a kincskeresgetést, a baba bőrzét, mely nagyon sokunknak kedvelt kikapcsolódás, a kincskeresgetése szeptember 6-án 6 és 14 óra között lesz majd megrendezve. Ez a kis alkalom a Búzatéri piac fedett külső területe adja a helyszínt, ahogy ez lenni szokott, érdemes időben érkezni, mert akkor mi minden is van, aztán persze egyre fogyatkozik az áru. Szeptember 6 tehát. Aztán adománygyűjtés, ruha adománygyűjtés, szerintem ez is óriási dolog. Ilyenkor pakolásszuk a szekrényt, tesszük el a nyári cuccokat, és vesszük elő az őszi átmeneti időszak öltözékét. Ilyenkor rengeteg mindent szortírozunk, ne a kukába tegyük, ajándékozzuk el. Segít ebbe az EAK tájékoztatót a nyíregyháza.hu talál, és a Best FM oldalán is érdemes körbe keresgetni. A Five-val folytatjuk, Kylie In Your Eyes diszkó sikere is érkezik mindjárt.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézz be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest. Kossuth tér. Szeptember 10.
2: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fókuszban a fenntarthatóság, továbbra is zárva tart a Szülészet Máté szalkán, ruhagyűjtést szervez az éjak, a híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeum falu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Továbbra is szünetel a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbetegellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Most vasárnap csatlakozva a Nyír VV babavőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az Éjak Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petró Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt nálókat szeretnék támogatni.
5: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, hanem ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól.

0: Sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után járunk, 4 perccel itt vannak velünk most is a legnagyobb dalok, Dékán István vagyok. A HPV oltás érkezzen témaként, melyről már többször beszéltünk a héten, a fontosságát talán már nem is ecsettelném. A srácok egyébként már megkapták a tájékoztatót.

Free Drivers on Weirdnél, méghozzá egy kis house élménnyel, itt a kora délután van, közben pedig, hát ugye elkezdődött az iskola, az első hét is lepörgött már. Az első néhány napban mindenhol is megtörténnek a szülői értekezletek, ahol megbeszélik, hogy nagyjából mi várható az évben. Adok egy csomó papírt, amit alá kell írni. Ez általában így szokott lenni, megszoktuk már, talán az elsősök még nem, de ahogy majd telik az idő, majd ők is ráéreznek. Beszélgessünk a hetedikesekről, nekik mindenképpen érdekes a cikket olvasni, egy kicsit átrágni és beszélgetni szülőként arról, hogy milyen fontos a HPV védőoltását jól átrágni, jól megbeszélni, sőt szerintem beadni is, mert hogyha utána járunk, hogy milyen betegségeket okozhat ez a vírus, akkor én azt gondolnám, hogy ez mindenképpen szükséges, és ezzel a szóval élve. A napokban egyébként megkapják a srácok majd a tájékoztatót, hazahozzák az iskolából, nekünk pedig ki kell tölteni és visszaküldeni, ennyi a feladat szeptember 15-ig egyébként, és hozzá tartozik, hogy ez az oltás majd iskolai környezetben valósul meg, ott tehát az iskolában ez meg is történik, már mit ennek beadása, ha úgy dönt, olvassa a cikket, nagyon érdemes, az MTN a Best FM oldalán is megtalálja. Király Viktorral, meg Curtisszel mehet a tánc, aztán majd Tom Novi is pörgeti. A Your Body mindjárt.

A visszatérek a New Levelen pályördala, itt halott a legnagyobbak között. Egy újabb városszépítő program, melyről beszéljünk, az EAK Nonprofit Kft. És városunk önkormányzata segítségével újraindul a program. Hulladékért komposztot akció címmel szeptember 14-től 26-áig. Ez ugye ez az a program, amikor külön kell válogatni a pincében a lomot, üvegre, papírra, fémre, műanyagra, ezeket kell elvinni a hulladékudvarokba. Egészen pontosan játszik a Korányi Frigyes utcai, a Kerék utca és a Máté Szalka Ecsedi úti hulladékudvar is. Szóval ezek bármelyikébe kell elvinni a hulladékot, ezért pedig majd komposztos termőföld keveréket kapunk, melyet majd ugye szétszórva a világos kerten. Jövőre gyönyörű lesz a muskátli, vagy akármi a tátika, vagy tátogó, nem is tudom, hogy hívták ezt már. Érdemes tájékozódni, a Best FM oldalán a cikket ma is utoléri. Nina Sky lendületes pop dalával folytatjuk a Move Your Body után majd a magyar rap banda, az Animal Cannibals, akik egyébként nagyon sok mindenkit felfedeztek már. Szóval velük folytatjuk, ülünk a

legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

A Simple Red énekelt, mi meg kezdjük programokkal, testedzéssel. Ingyenes önvédelmi bemutatót tart szeptember 9-én 17 órától a Nyíregyházi Wing Chun Kung Fu iskolája. Ez ugye jövő hét szerda, amikor is a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye, mely az Árok utca 17 szám alatt van, adja a lehetőséget, hogy bemutassák tudásukat, harcművészetüket, nekünk pedig adja a lehetőséget, hogy megismerkedjünk ezzel a fajta önvédelmi sporttal. Itt van a hangsúly, hiszen általában ezek mindig az önvédelemről, a test gyakorlásáról, az önfegyelemről szólnak. Fekete László, Wing Chun Kung Fu mester fogja majd az előadást tartani, tehát mindenképpen a legjobbtól, hát innen érdemes tájékozódni. Ahogy mondtam, lesz ez majd 9-én a Bem József Kazinczy tagintézményében, 17 órától Wing Chun Kung Fu, és már is megyünk tovább. Még egy remek program, a srácok, a család, az összetartozás jelképeként ismét lesz majd Gyereket a magasba, szeptember 26-án szombaton 11 órakor. Tavaly a Robinson Dombon volt ez a kis programocska, mely nagyon jól sikerült, és tényleg jól éreztük magunkat, mi ott voltunk, és idén is ott leszünk, és mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy ez igazából a gyermekeink ünneplése, a család szeretetének kimutatása. Hát erről szól ez a program is. Mivel az egy jó kis játszótér, meg jó kis programok vannak, én mindenkit buzdítanék, hogy látogasson el ide, hiszen a program ingyenes. Megtalálja a nyíregyháza.hu-n a Best FM oldalán is, és már folytatjuk is dalokkal a ráncok a szemem alatt az FM-től, na meg a Destiny's Child is énekel, mindjárt jön a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mi az éjséggel nem tárgyalunk. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Szeptember 11-12-13.
3: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyíregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmárberekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
7: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmárberekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűz oltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
6: És most néhány szó az időjárásról. Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derültékbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig, utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
9: 4 óra után járunk 3 perccel, még mindig nagyon füllett odakint az idő, de már úgy néz ki, hogy a csapadék hajlam egyre inkább csökken, most már talán nem készülnék semmire. 22 fok a hőmérőn, egyszer-egyszer a nap majd előbújik, ide jönnek a jó dalok, méghozzá Sophia Lis Baxter énekel.

CG Louise és az Art of the A 2000-es évek elejéről, nálunk pedig egy program méghozzá a srácoknak. A visszacsatolás nagyon fontos, hogy segítsük nekik felfedezni a nagyvilágot, kinyitni a kapukat és egy kicsit bekukkantani, ha valamivel tehetségesek, akkor erre pedig felhívni a figyelmet. A mesemondó verseny akár ilyen céllal is születhetett, indulhat. A Váci Mihály Kulturális Központban lesz ez, melyre mindenképpen érdemes talán figyelnünk szeptember 30-án, amikor is három különböző korcsoportban lehet majd meséket mondani, hallgatni. Az óvodások 3-tól 6, az alsó tagozatosok 6 és 10, a felső tagozat pedig 10 és 14 éves korcsoport között mondhat meséket maximum 5 perc terjedelemben. Egyébként ez egy szabadon választott versike lehet. Mondjuk ebben az 5 percben szerintem sok mindent megszabnak, már legalábbis a versek kapcsán a nagy választékt nem tudom, hogy van-e. A jelentkezési határidő érdekes, szeptember 25-e, úgyhogy a felkészülési időszak szerintem már bőven esedékes. Mango Rise és Dr. Béres, ez egy újabb átirati jel, ott várok rád. A Hip Hop Boys után szabadon Gwen Stefani-vel, pedig a Rich Girl jön mindjárt.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

A Back to Black-kel ez volt a Nane-Nane 11. szépkorúak sport találkozója. Ilyet azért ritkán hozok hírként, de mégis igaz, és már 11. alkalommal szervezik ezt meg Nyíregyházán, ahol lesz asztali tenisz, atlétika, futás, női-férfi, kis labdadobás, játékos ügyességi sorverseny, és még egy csomó minden 65 éven felüli szépkorúaknak. A jelentkezési lap, illetve a további infókat a nyiregyhaza.hu-n ön is megtalálja. Szeptember 14-ig lehet nevezni, a Continental Arénában lesz egyébként megtartva. Akkor most jöjjenek a dalok, az Alexander Burke féle Bad Boys Florida-val, meg Dalos Bogi is énekel, mindjárt keresem a helyem címmel.

sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nagy Bogit hallottuk énekelni, ez volt a Várni rád, és nézzük a hulladék helyzetét. Saját autóval is bevéhető a hulladék az orvosi telephelyre, az építési, bontási hulladékoknak, ugye ennek elszállításának megvolt a menete, konténert kellett bérelni, aztán pedig majd valakit, aki elviszi, és nyilvánvalóan ennek költségei vannak, hát itt van egy kis változás, most már saját autóval is vihetjük a sittet, hogyha úgy tetszik, egy persze egy mérlegelés majd mindenképpen szükséges, így lehet majd kideríteni, hogy mennyi is az annyi, illetve mennyit kell ezért majd fizetni a lerakásért, egy bűvet tájékoztatót talál a híregyháza.hu-n, és érdemes is szerintem tájékozódni, mert az ember azért időről időre mindig belefut valami felújításba. Még a végén kezdek berekedni. Jerry Hallivel a folytatásként a Look at Me, meg Bionex és a Schlepp. Széleszemben dala itt még velünk ebben az órában.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha már bűnbelsel, legalább legyen finom. Válaszd a Pizza Mafiát. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Szakmafest a Kossuth téren. Szeptember 10-én egy napra a szakmák birodalmává változik a Kossuth tér. Tematikus utcákon, sétányokon barangolva, szórakoztató formában juthatsz információkhoz, a szakmaválasztáshoz és a munkaerőpiaci foglalkoztatás területén. Interaktív játékok, menő gépek és látványos bemutatók várnak. Nézd be Nyíregyháza legnagyobb cégeinek kulisszái mögé a nyitott gyárak program keretében. A színpadon pedig izgalmas műsorok pörgetik a napot. Szakmafest, Kossuth tér. Szeptember 10.
3: Szeptember 11-12-13.
4: Csempei és kert, akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitálspa, jacuzzi, rócsó, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
3: Szeptember 11-12-13. Irány a Nyíregyházi út 19.
4: Neked is ott a helyed.
5: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Határidőre, iskolakezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A Nyír VV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Ezúttal csaknem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhelyen rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata, egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. Több felé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derült égbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig, utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9

írásbeli ideértünk lehet már jelentkezni az őszi érettségire, ami, ahogy lenni szokott, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító vagy előrehozott vizsgákat is jelenthet, vagy szintem elő, hiszen ez is nagyon fontos, hogy szeretnénk kicsit javítani, jobb pontokat elérni esetlegesen egy jobb iskolába való bejutás érdekében. Szóval szeptember 7-éig lehet jelentkezni. Az október-november érettségi vizsgákra az MT mindent megtalál. Egyébként a vizsgai időszak október 12-től november 20-áig tart. Infók a Best oldalán. Kelemen Kabátban a Nem tudom dallal folytatjuk. Nem tudom.

Ez volt a Summer Time, és mindjárt jön Gáspár Laci, és nézzük a tebetői nyitva tartást, mely hát ilyenkor azért módosulni szokott, most is ez a helyzet, egy órával kevesebb ideig látogathatjuk a sírkerteket, egészen pontosan reggel 7 és este 8 óra helyett, reggel 7 és 19 óra egy nyitvatartással kell már számoljon, és mindemellett változott a parkolási rend is, most nagyjából olyan, mint a plázáé vagy a korzói, bemegyünk, és majd amikor kijövünk, azzal a kártyával, amit a gép adott, azzal kell majd fizetni az automatáknál, ezzel próbálják begyorsítani a temetői ki- és beléptetést, mert azért itt voltak problémák. Szóval ezzel nagyjából számolnia kell. A parkolási rend egyébként már nyár elején megváltozott. Folytatjuk, jön Gáspár Laci. Annyira már nem aktuális a dal, de szeretjük, dudoljuk. A fület forró nyár után Kelly Clarkson, na meg Danny Zék is jönnek mindjárt.

a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Árásdalát követően már a vasárnapra készülünk, előttem a legfrissebb előrejelzések. Hát elmondható, hogy a maihoz képest azért jobb idő lesz. A reggelben 12 fokos starttal, mely hát az évszaknak megfelelő, és egyre inkább lejjebb csúszunk majd. 25 fok lehet a legmelegebb órákban. A délután az zavartalan, felhőmentes, a délelőttben még egy-két felhőt találhatunk. Késő nyári a vasárnapra számítson. Ide a kalendárium, Zakariás ünnepel majd, és hát Beátával, meg családdal, Idával, boldog névnapot, jó ünneplést kívánok mindenkinek. Jön a kisvilág Lotfi Megivel, meg a Cosmix-szal az átirat után majd az S. George Michael-el és Mary J. Blige-al, én pedig már a búcsúzom, a Night Shift érkezik, tartsanak velük is, találkozunk a vasárnap délutánban, Déken István vagyok, viszont hallásra.

0: Ez a Best FM.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Azért válaszd a Pizza Mafiát, mert mire eldöntöd, mit főz, már rendelhettél volna. Telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Szeptember 11, 12, 13.
3: Csempei és Kert akciós és családi napok Nyíregyházán. Vitál Spa, Jacuzzi Roadshow, ugrálóvár, ingyenes tanácsadás és hatalmas kedvezmények várnak.
2: Szeptember 11, 12, 13. Irány a Nyíregyházi út 19.
3: Neked is ott a helyed.
4: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Fókuszban a fenntarthatóság. Továbbra is zárva tart a Szülészet Máté Szalkán. Ruhagyűjtést szervez az éjak. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Továbbra is szünetel a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbetegellátás és az ügyelet a Mátészalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Mátészalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Most vasárnap csatlakozva a Nyír VV babavőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az Éjak Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petró Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt nálókat szeretnék támogatni.
6: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, hanem ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól, hanem bármilyen ruházatot, amit már nem használnak, de szívesen továbbadnak. És emellett természetesen még a játékokat is szívesen átvesszük.
5: Kezd egy kicsit ősziesre fordulni az idő Szabolcsban, de azért még ne tegyük el mélyre a nyári ruhákat. A következő másodpercekben elmondom, mire számíthatunk. Többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok, este felé azonban felszakadozik a felhőzet, éjszaka már derült égbolt lesz Nyíregyháza fölött. A mai 25 fokos csúcshőmérsékletről egészen 13 fokig is lehűl majd a levegő holnap reggelig, utána viszont a sok napsütésnek köszönhetően már melegebb lesz, 28 fokos csúcsig érkezik. Jövő héten egy újabb hidegfront érkezik majd, előtte azonban még a 31 fokot is elérheti a napközbeni hőmérséklet. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Berek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyiregyháza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
2: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmár-Berekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűz oltói munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
1: És most néhány szó az időjárásról. A csapadékosabb nap végére kitisztul az égbolt és megnyugszik a levegő, gyorsan csökken is a hőmérséklet. Éjszaka Nyíregyházán 13 fokot is mérhetünk majd. Holnap sok napsütés várható, újabb eső egyelőre nem valószínű, a légmozgás is megenyhül. A legmelegebb órákban 28 fokot mérhetünk majd, de a jövő hét első felében még akár a 31 fokot is elérhetjük, mielőtt egy újabb hidegfront ismét nedvesebb légtömegekkel megérkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sikeres pótfelvételi az egészségtudományi karon. Véget ért a nyári útfelújítási program Nyíregyházán. Ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsósok. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, jönnek a részletek. Csak nem ezren nyertek felvételt az idei pótfelvételi eljárásban a Debreceni Egyetemre. Állami ösztöndíjas szakokra 230, önköltségesre 709 jelentkezőt vett fel az intézmény, írja az Unideb. Az egészségtudományi kar nyíregyházi képzési helyére összesen 9 szakra lehetett felvételizni. Ezekre a képzésekre 197-en jelentkeztek, közülük 64-en kerültek be a pótfelvételin. A legtöbb jelentkezőt az egészségügyi szervező szakra, valamint az ápolás és betegellátás szakra vették fel. Határidőre, iskolakezdésre befejeződtek a nyári útfelújítási munkák Nyíregyházán. A Nyír VV Nonprofit Kft. Július végén kezdte meg a nagyfelületű javításokat összesen 18 helyszínen. Többek között a belvárosban, a Józsavárosban, a Hímesben és Örökösföldön is dolgoztak az utakon. A helyszíneket lakossági visszajelzések, a körzeti önkormányzati képviselők észrevételei és a társaság útellenőri szolgálatának tapasztalatai alapján választották ki, olvasható a nyiregyháza.hu oldalon. Idén is ingyenes tanszercsomagot kaptak az alsós általános iskolások Nyíregyházán. Ezúttal csak nem 4000 kisdiák vehetett át korosztályának megfelelő tanszereket. Az önkormányzat 2014 óta biztosít ingyenes tanszercsomagot az alsó tagozatos tanulóknak. A támogatás nem szociális rászorultsághoz kötött, minden kisdiák jogosult rá, aki nyíregyházi székhelyű általános iskolába jár és állandó nyíregyházi lakóhelyen rendelkezik, olvasható a város honlapján. A füzetek és írószerek mellett rajzeszközök, vonalzók, ecsetek és egyéb az adott korosztály számára szükséges felszerelések kaptak helyet a csomagokban. Új taggal bővült a Nyíregyházi Állatpark Alföldi Zebra csapata, egy kis csődör látott napvilágot az Afrika panorámában. A párnapos zebra csikó születése után hamar lábra állt, és egyre magabiztosabban követi édesanyját, írja az állatpark a közösségi oldalán. A kis csődör könnyen megkülönböztethető a felnőtt állatoktól, hiszen apró testéhez egyelőre aránytalanul hosszúnak tűnő végtagok társulnak, és a szőrzete is más még. A csapadékosabb nap végére kitisztul az égbolt és megnyugszik a levegő, gyorsan csökken is a hőmérséklet. Éjszaka Nyíregyházán 13 fokot is mérhetünk majd. Holnap sok napsütés várható, újabb eső egyelőre nem valószínű, a légmozgás is megenyhül. A legmelegebb órákban 28 fokot mérhetünk majd, de a jövő hét első felében még akár a 31 fokot is elérhetjük, mielőtt egy újabb hidegfront ismét nedvesebb légtömegekkel megérkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Változatosan.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.
1: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
2: You know his name.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fókuszban a fenntarthatóság. Továbbra is zárva tart a szülészet Máté Szalkán. Ruhagyűjtést szervez az éjak. A híreket Zsíros Andrástól hallják. Köszöntöm Önöket, már is mondom a részleteket. Gyökereinktől a jövő felé ezzel a címmel tart szakmai rendezvényt a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fenntarthatóság kerül fókuszba, a rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont szeptember 11-én. Több oldalról közelítik meg a témát, a hagyományőrzéstől és a helyi termelőktől egészen a vállalkozások számára fontos jogi és üzleti kérdésekig több dolog is szóba kerül. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a VOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete közösségi oldalán. Továbbra is szünetel a szülészetnőgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátás és az ügyelet a Máté Szalkai Tagkórházban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház közölte, a rendelkezésre álló humán erőforrás csökkenése miatt a nyári időszakban kialakított ellátási rend marad érvényben, vagyis a szüléseket Nyíregyházán és Fehérgyarmaton biztosítják. Máté Szalkán ugyanakkor továbbra is elérhető marad a nőgyógyászati szakrendelés, a terhes gondozás és az ultrahangvizsgálat, a rizikóvárandósok követése, az egynapos nőgyógyászati ellátás, valamint hétköznap nappali időszakban a sürgős nőgyógyászati ellátás is. Most vasárnap csatlakozva a Nyírvévé bababőrzéjéhez használt ruhagyűjtést szervez az Éjak Nonprofit Kft. A búzatéri piacon. Petró Árpád cégvezető rádiónknak elmondta, az akcióval a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, valamint a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ gondozása alatt állókat szeretnék támogatni.
3: A feleslegessé vált ruházati cikkek, amit már senkinek nem kell, az ne kerüljön a hulladékba, hanem ezt mi szívesen kitelepülve a bőrzére átvesszük, kiválogatjuk a még használható ruhákat. Nem kifejezetten gyermekruházati cikkeket várunk a lakosságtól, hanem bármilyen ruházatot, amit már nem használnak, de szívesen továbbadnak. És emellett természetesen még a játékokat is szívesen átvesszük.
2: Kezd egy kicsit ősziesre fordulni az idő Szabolcsban, de azért még ne tegyük el mélyre a nyári ruhákat. A következő másodpercekben elmondom, mire számíthatunk. A csapadékosabb nap végére kitisztul az égbolt és megnyugszik a levegő, gyorsan csökken is a hőmérséklet. Éjszaka Nyíregyházán 13 fokot is mérhetünk majd. Holnap sok napsütés várható, újabb eső egyelőre nem valószínű, a légmozgás is megenyhül. A legmelegebb órákban 28 fokot mérhetünk majd, de a jövő hét első felében még akár a 31 fokot is elérhetjük, mielőtt egy újabb hidegfront ismét nedvesebb légtömegekkel megérkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: az egyedüllét. Kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól értem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elektromos hulladékgyűjtők járják a megye útjait. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, Szabolcsban is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Három elektromos hulladékgyűjtő jármű dolgozik Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmárberek településein. Egy éven át tesztelte az EAK Nonprofit Kft. Azt, hogy a kukás autók milyen feladatokra használhatók a leghatékonyabban. A tapasztalatok alapján a járművek leginkább a szelektív hulladék begyűjtésében bizonyultak eredményesnek, számol be a nyiregyhaza.hu. Eberhard Gábor, az EAK ügyvezetője elmondta, a járművek elindulnak a telephelyről, a kijelölt útvonalakon összegyűjtik, majd leürítik a hulladékot, ezután visszatérnek. Az autók teljesítményét ugyan befolyásolja az időjárás, de sok esetben a feladatok teljesítése után körülbelül 50%-os töltöttség marad az akkumulátorban, tette hozzá. A következő időszakban a társaság a járművek két műszakos használatának lehetőségét is megvizsgálja. Megváltozott az északi temető nyitvatartása, írja a nyíregyháza.hu. Szeptembertől egy órával rövidebb ideig látogatható a sírkert. Októbertől további egy órával csökken majd a nyitvatartási idő, novembertől márciusig pedig a téli nyitvatartás lesz majd érvényben. Majdnem 1200 hektáron pusztítottak szabadtéri lángok idén szeptember 11-éig Szabolcs-Szatmárberekben. Az extrém forró és száraz nyárnak köszönhetően jelentősen több munkát adtak a tűzoltóknak a szabadtéri tüzek, mint tavaly, mondta rádiónknak Rutkai Dér Vivien, a Vármegyei Katasztrófavédelem szóvivője.
3: Szeptember 1-ig Szabolcs-Szatmárberekben 1691 tűzeset volt, és ebből 1234 szabadtéri tűz. Hogyha az előző egész éves adatokhoz viszonyítom ezt a számot, akkor tavaly, tehát 2025-ben egész évben 677 szabadtéri tűz volt, tehát körülbelül a fele. A számok mögött pedig minden egyes alkalommal emberek, állatok, otthonok, természeti értékek és olykor hosszú órákon át tartó tűzoltók munka áll. Több mint két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is.
2: És most néhány szó az időjárásról. A csapadékosabb nap végére kitisztul az égbolt és megnyugszik a levegő, gyorsan csökken is a hőmérséklet. Éjszaka Nyíregyházán 13 fokot is mérhetünk majd. Holnap sok napsütés várható, újabb eső egyelőre nem valószínű, a légmozgás is megenyhül. A legmelegebb órákban 28 fokot mérhetünk majd, de a jövő hét első felében még akár a 31 fokot is elérhetjük, mielőtt egy újabb hidegfront ismét nedvesebb légtömegekkel megérkezik. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig lenne ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk megint, és nem utolsó

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy nem lehet nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Húrlak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Begy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nagyon jól vesztem, észre vett a rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Just for fun, he says, get a job.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: That's just the way it
5: is. Legyen a kedvenced.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: I don't wanna ride.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.
3: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A 10 zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családios hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék változatosan.
1: Változatosan.
2: Best FM.
3: Like no other.
4: Flawless.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered. A Best FM, Best FM ott van veled.

Budapestiak, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Blast FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Blast FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Blast FM. Szeretem.